Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key West-i. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A királyi palotát és a várnegyedet elválasztó Habsburg kapu Hausmann Alajos tervei alapján készült el 1902 és 1905 között. A II. Világháborúban megsérült, és bár utána több helyen letörték és lefűrészelték a díszeit, szerencsére nem pusztult el teljesen. Végül az 1980-as évek elején állították helyre, amit azonban az elmúlt 40 év ugyancsak megviselt. Így fontossá vált a felújítása, amelyre 2021-ben került sor. A munka során helyreállították a kapukő felületét, restaurálták a fémkovácsolt vasbetéteket, pótolták a hiányzó díszítéseket, és az új forgózsámolyos megoldásnak köszönhetően ismét teljes keresztmetszetében nyitható. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd építését egy 1930-as törvényszék rendelte el, melyben meghatározták, hogy azt Horthy Miklósról nevezzék el a kormányzás 10 éves jubileumára. A minisztérium ez alapján írta ki a tervezésre a pályázatot, amire 17 pályamű érkezett. A bírálóbizottság ezek közül 3-at díjazott, és másik 3-at megvásárolt. A minisztertanács a 3 díjazott és a minisztérium által utólag készített felsőpályás tervek közül a hírosztály terv változatát fogadta el. Így a kiviteli terveket annak alapján készítették. A tervezést Ágyai Hubert pár irányította. Az építkezés 1933-ban vette kezdetét, a fővárosiak pedig 1937. szeptember 12-én vehették birtokba. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Nighttime sharpens, heightens each sensation, darkness stirs.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest legkeskenyebb háza mindössze 6 méter és 20 centiméter széles. Az épület az Erzsébet híd közelében a Duna-Budai partján áll. 1896-ban, épp a millennium idején, Venyrép Fülöp és Spiegel Frigyes építészek tervezték az Amszterdamhoz hasonló Hamza városok házainak mintájára. A kecses épületnek több híres tulajdonosa is lakója volt. Itt élt gróf Leiningen Westerburg Armin, az aradi vértanúk egyikének gyermeke, és itt bérelt műtermet Mátrai Vilmos festőművész is, aki a mintarajziskola és rajztanárképző tanáraként számos nagy hatású művészmestere volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát. A szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A világ legkisebb faluja Horvátországban, Istria megyében található. A közigazgatásilag Buzethez tartozó Hunfalu kis területi középkori város szerkezete a mai napig fennmaradt. A nyugati oldalon a települést a középkori városfal zárja be, aminek megmaradt részeit beépítették a lakóházak falaiba. A településnek 1857-ben 84, 1910-ben 119, jelenleg csupán 20 lakosa van. A település méreteihez képest sok nevezetesség található itt az 1500-as, 1600-as évekből. Hum a kezdőpontja az úgynevezett glagolita ösvénynek, amely Rocsik tart. Itt kellemes sétát tehetünk a horvát glagolita írásbeliségen és kultúrán keresztül. Érdekesség még, hogy Humból származik az a két glagolita breviárium, melyeket ma Zágrábban őriznek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A két kerület rész, Soroksár és Pesterzsébet társadalmilag, gazdaságilag különböző település volt. A két kerületrész házassága több mint 40 esztendőn át tartott, ám lelkes lokálpatrióták hosszú időn át harcoltak Soroksár önállóságáért. 1992. szeptember 27-én sikeres népszavazást tartottak, ahol a soroksári polgárok szavazataikkal az újra önálló Soroksár mellett álltak ki. Így lett Soroksár Budapest 23. a magyar főváros legfiatalabb kerülete, amely 1994-ben vált le Budapest 20. kerületéről. Területe megegyezik az 1950-ben Nagy Budapesthez csatolt Soroksár nagyközségével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A parlament a Dunapart mentén hosszan elnyúló épületében elhelyezett egykori alsó és felső ház önálló két szárnyát, a köztük elhelyezett kupola foglalja össze, egybefogva az épület többi részeivel. A gótikát a finoman faragott tornyok és fiatornyoskák idézik. Az épület külsejét 88 szobor díszíti. A dunai oldalon a hét vezértől kezdve 5. Ferdinándig uralkodókat, a térre néző oldalon erdélyi fejedelmeket, hadvezéreket és vitézeket ábrázolnak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: reggeli express. Minden, ami kultúra.
1: Egy hét múlva tessenek fölkészülni, hogy a korzón való korzózás egy picit hosszabb lesz. Szerintem az S betűvel kezdődő kávéellátó üzemig áll majd a sor, hogy beférhessenek a tömegek egy nyitott házba. Ez a nyitott ház nem más, mint a Pesti Vigadó. 13. alkalommal ugyanis egésznapos, majdnem 100%-ban ingyenes programokkal várja a látogatókat az épület, és benne az én beszélgető társam, Medgyessy Balázs művészettörténész. Miért mondjátok, hogy a kapcsolódás áll a központban?
2: Ez az egyik legfontosabb dolog most, hogy kapcsolódjunk generációkon át, merjünk kapcsolódni csak simán egymással, és nem csak a művészetre értjük ezt, hanem kollegálisan, emberileg, szomszéddal, tényleg a hirtelen mellénk állt buszmegállóban lévő emberrel. A kapcsolatok, mint olyan ebben az izolált világban szerintem felértékelődik, maga a momentum, a készfogás, lehet ez most teátrális, az sokkal-sokkal fontosabb dolog, mint amire használjuk, és amit értékelnünk kell még mélyebben talán. A készfogás, ha valaki grafikailag érdeklődik, nézzen fel a honlapunkra, két készfogásra egymástól egy kiemelt koncertünk lesz este. Második Rákóczi Ferencnek van ugye most az évfordulója, és születésének 350. évfordulója, és Liszt Ferencnek ugye van a híres Rákóczi indulója, és egy négykezes változata ennek is, amit szeretnénk bemutatni a Vigadóba egy teljesen, formabontó módon. Nagyon-nagyon fontos az, hogy lássuk a folyamatot, és merjük kimondani azt, hogy vannak igenis kapcsolatok, akár 350 évre visszamenőleg.
1: És műfajok között is vannak kapcsolatok. Ha akarom, itt van jazz, ha akarom, van gyerekeknek szóló Szalóki Ági koncert, mindenki megtalálja, amit akar?
2: Én azt gondolom, hogy az elmúlt években mindenki mosolyogva volt nálunk, és mosolyogva ment el, és rengeteg gratulációs és köszönő e-mailt kaptunk, ami ennek egy pecsétje, hogy gyakorlatilag úgy mászkálhat a hat emelet között a látogató, hogy a művészetnek minden egyes szegmenséből egy picikét, mint egy jó nyári fagyival belenyalhat, és szerintem annál nagyobb izgalom nincs, amikor egy jazz koncertről átmegyünk egy néptáncos csoporthoz, utána pedig egy kézműves foglalkozáshoz, gyerekekkel, idősebbekkel, egyéb akár még ismerősökkel találkozunk. Az egésznek van egy ilyen nagyon-nagyon családias hangulat, és talán ez a legfontosabb. És a készfogás nagyon fontos.
1: Hol van ebben a nyugalom, hol van ebben a kikapcsolódás?
2: Hát vannak kikapcsolódó szigeteink, hogy úgy mondjam, tehát kifejezetten arra építünk, hogy ez már nagyon-nagyon vibráló világban legyenek olyan pontok, vagy akár a rendezvényen direkt olyan pontok, ahol az ember csak le tud ülni, és tud egy kicsit szemlélődni, akár a panoráma teraszról fent, és nézni szerintem Budapest egyik legszebb kiállítását, magát Budapest, ez a belvárost, úgyhogy arra nagyon invitálnék mindenkit, aki nem látta még ebből a szögből a budai részt, akkor jöjjön el hozzánk, és menjen fel a 6. emeletre, de hát vannak ilyen mikrokiállításaink, ahol el lehet mérni egy-egy műtárgyba is. Az Essentia Artist, a Magyar Művészeti Akadémia ösztöndíjasainak nagy kiállítása nagyon aktívan most is ott van a házban, és az tényleg egy nagyon érdekes dolog, hogy amikor ilyen nagyon-nagyon fiatal és nagyon-nagyon-nagyon minőségi kortárs művek után egy másik terembe átlépünk, ahol a 19. század van, akkor tudunk párhuzamokat húzni, ugyanakkor ugye elgondolkodhatunk, hogy közel 200 év alatt mennyit változott a világ.
1: 3/4 óránként vezetett épület történeti sétát.
2: Szerintem én kétszer nem jártam még ugyanaz épület történeti sétán. Az a legjobb, hogy van egy rész, amikor lehet kérdezni, és már a kérdések is egészen jók szoktak lenni, illetve nagyon szeretem azt, amikor én is tartok ilyen túrát, hogy amikor igen, és a látogató néző azt mondja, hogy hát én annak idején voltam itt, amikor még. Tehát minden egyes épület történeti séta más, de hát lesznek a Magyar Építészeti Múzeum kiállításain is tárlatvezetések, és nagyon-nagyon szeretném reklámozni a Klebersberg mozaik kiállításunkat, ami lent van az alsó szinten, ami tényleg egy ilyen nyugalmi pont, és olyan műtárgyak vannak, amiket a nagy közönség azért nagyon-nagyon ritkán láthat.
1: Komoly épületről beszélünk, szabad-e ott táncolni?
2: Nem szabad, hanem kötelező táncolni. Nagyon sok táncos eseményünk van. Úgy kell elképzelnünk, hogy ez az épület, ez tényleg ilyenkor szó szerint megmozdul a vibrálástól. Gyakorlatilag, ha az ember elkezd sétálni jobbról-balra, mindig valahogy beleesik, vagy egy zenekarba, vagy egy táncos mulatságba, de hát ez így tök jó.
1: Színházról még nem esett szó, pedig aztán itt is lesz. Miről szól ez a láncreakció, vagy mit kell tudnunk róla?
2: Nagyon-nagyon vágyuk. Tehát én személyesen is elmondhatom, hogy volt szerencsém ott lenni az olvasópróbán, uh-huh. és a láncreakció a Tudományos Akadémiával egy közös produkció. Gyakorlatilag bemutatja, nem akarom leszpoilerezni, de bemutatja a 20. századnak egy olyan furcsa eseményét, vagy egy olyan furcsa változását, ami miatt az egész világ megrendül, és Magyarország, vagy a magyar ember mindig központi szerepben van, akár a tudományban, akár emberileg.
1: Sejtelmes volt, de sejtem, hogy miről lehet szó, vagy legalábbis jártam én is fizika órára, meg történelem órára együtt.
2: Mondjunk el egy nevet, a Szilárd Leó,
1: jó.
2: És akkor elmondtunk mindent, valójában nem mondtunk el semmit a darabról. Ez egy nagyon-nagyon a kulisszák mögött, hogy hogyan áll össze egy ilyen új produkció, ez nekem óriási élmény volt nézni kívülről.
1: És lesznek izgulók is, mármint hogy fiatalok, mert hogy a kapcsolódások, amivel kezdtünk, az a neve is egy művészeti pályázatnak, ugye?
2: Láttam már a pályamunkákat, és installáljuk jelenleg a kollégákkal, és nagyon érdekes, hogy egy 6-8-10 éves gyerek mennyire meg tudja fogni azt, hogy mennyire mi fontos a világban, és megvallom őszintén, nekem is még most, amikor rakosgattuk fel a képeket, egy-egy képet így megfogtam, és abszolút az volt, hogy egy mennyire eszenciálisan meg tudott fogalmazni valaki tényleg csak vízfestékkel, vagy temperával egy A4-es lapra olyan dolgokat, amik nagyon alapvetőek.
1: Szép számú turista is ellepi mindig a Vigadót, így lesz-e most? Vártok-e rájuk?
2: Angol nyelvű vezetéseink is vannak, és angol nyelvű programjaink is, illetve a kollégák azért jól beszélnek nyelveket, nem csak angolt, hanem más külföldi nyelveket, és az nagyon jó, amikor akár egy német, akár egy olasz, akár egy angol oda jön a végén és gratulál a programhoz, az mindig egy még patinásabb dolog, úgy gondolom, ha egy távoli ember is úgy gondolja, hogy jó az, amit csinálunk.
1: Köszönöm szépen Megyesi Balázsnak az egy levegővel elsorolt programokat. Önöknek azért lesz még idejük mazsolázni a vigadó.hu oldalról. Az időpont jövő szombat, a Pesti Vigadó munkatársai felejtették el becsukni az összes ajtót. Az én kedvencem egyébként a képalkotás fényképező gép nélkül című programelem, ahol szól majd a zene, csak úgy, mint itt nálunk.

pöfögjön be a reggeli Express főváros centrikus program ajánlója rögtön az elkéső kedvéért. Én úgy tudtam, hogy múlt vasárnap, illetve hát tegnap volt anyák napja, de ezzel nem mindenki van így. Illetve legyen mindig anyák napja, és tanuljunk mindig anyáknapi énekeket apróságokkal. Ezek az apróságok a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjai, és ők tartanak koncert sorozatot óvodás és kisiskolás gyerekek, családok, tanáraik számára. A következő esemény vasárnap 10 órakor a Jókai utcában a Dohnányi Ernő zenei központban az, amit megígértem, vagyis, hogy anyák napi énekek közös tanulása együtt Dinyésom a vezetőkarnaggyal, Szűcs Magdaléna másodkarnaggyal, Vargáné Körber Katalinnal, a Palánták kóruskarnagyával, na meg ugye az apróságokkal, vagyis a Magyar Rádió gyermekkórusának tagjaival. Ha én most énekelnék, bajban lennének, de tündér, ha lennék, fülszára lépnék, harmad hulláskor virágot tépnék, és a többi, szóval legyen egész évben anyák napja, ehhez vasárnap majd a Dohnányiba kell menni. És oda kell menni, ahol ő van, Selmeci Györgyről beszélek, aki nagyon jó ember, nagyon jó zenész, Kossuth és Erkel díjas zeneszerző, opera rendező, érdemes művész, elbűvölő, előadó, elsőrangú muzsikus, és hála Istennek időről időre megmutatja magát, legalábbis egy szerzői est keretében, most pénteken este 7-kor az Óbudai Társaskörben. Ő és a muzsikái biztosan ott lesznek a Menyegzővég balladától kezdve, egészen az Óda az anyához, ha már itt az anyák napjánál leragadtam, de 7 zongora darabot is bemutat, tehát Selmeci György rajongók irány majd az Óbudai Társaskör pénteken este 7-kor. És hogyha megengedik, akkor egy születésnap. Már sokszor ünnepeltük a 130 éves Víg Színházat, és megemlítettük, hogy létezik Víg Szalon is, nem sokkal, vagy nem kevéssel a színház mellett. Ez a legújabb játszóhely, egy meghitt szalon hangulatú találkozási pont a színház művészei és közönsége számára. Május 7-én pedig egy könnyűnek induló beszélgetés lesz fiatal párokról, akik gyermekvállalással küzdenek, illetve az orvostudománnyal, ami próbál rajtuk segíteni, tehát május 7-e Víg Szalon, ez egy csütörtöki nap este 7-kor, és biztosan ott lesz, félre ne értsék, ott Anna, a Hadik Kávéház művészeti vezetője, ő moderálja úgymond a beszélgetést, de ha már Víg Színház, akkor persze, hogy Nagy Kálózi, Eszter és Márkus, Luca is érkezik, illetve dr. Pop Andrea szülész nőgyógyász képviseli majd úgymond az orvostudományt, amire ne legyen szükségük, inkább egy kívánunk mindenkinek jó szórakozást!

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Módosult a rendszer záró rendezvény időpontja. Felhősebbre fordul az idő. Köszöntöm a hallgatókat, Nagy Alexandra vagyok. A rendkívüli aszály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tisza pártelnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talajvízmegtartó képességét. Gajdos László leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatás megszervezését, a térségi vízmegtartó beruházások felgyorsítását és a mezőgazdasági vízmegőrző átállítását. A leendő miniszterelnök megköszönte a főpolgármester kompromisszumkészségét a közös ünneplés ügyében. Karácsony Gergely a Tisza párttal egyeztetve szombaton 13 órára tette át a főváros rendszerzáró rendezvényét. Magyar Péter egyúttal emlékeztetett arra, hogy május 9-én reggel 10 órától népünnepélyre várja az érdeklődőket a Kossuth térre az országgyűlés alakuló ülés alkalmából. Délután 4 órától további programokkal várják a látogatókat. Nemzeti jogalkotási feladat a gyermekvédelem és az uniós jogméltányos egyensúlyának megteremtése. Így reagált Sólyog Tamás köztársasági elnök arra, hogy a leköszönő miniszterelnök a múlt héten arról tájékoztatta az államfőt, hogy a magyar kormány nem hajtja végre az uniós bíróságnak a magyar gyermekvédelmi törvényre vonatkozó ítéletét politikai, jogi és alkotmányos aggályokra tekintettel. Az államfő reményét fejezte ki, hogy a hivatalba lépő új kormány és az új összetételű országgyűlés a társadalmi elvárások szempontjából megnyugtató módon rendezi a helyzetet. A visegrádi négyek újjászületését és Magyarország visszatérését szorgalmazta jereváni nyilatkozatában a szlovák miniszterelnök. Robert Fico a leendő magyar kormány főre utalva kijelentette, hogy a cseh és a lengyel partnerével kiegészült szövetség már várja a negyedik tagot az együttműködés folytatásához. Hozzátette, az európai politikai közösség találkozóján Vladimir Zelenszkijjel is egyeztetett, akinek megerősítette, hogy Szlovákia továbbra sem küld ingyen fegyvereket Ukrajnának. Balesetben meghalt egy magyar munkás Ausztriában. A 34 éves férfira egy rögzítetlen betonelem zuhant rá az egyik felső ausztriai üzemben. A tűzoltók kiemelték a férfit, de a mentők már nem tudták megmenteni az életét. Délután délnyugat felől növekedni kezd a felhőzet, és este felé a Dunántúlon néhány futózápor is előfordulhat. A szél az ország északnyugati harmadában megerősödik. Éjszaka 6-13, napközben 23-29 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

0: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlése következik.
1: Ez az Intermezzo, a vonalban Horgas Eszter Fuvola művész. Szervusz Eszter, szeretettel köszöntelek.
2: Nagyon köszönöm én is mindenkit, nagyon szeretettel.
1: Gershwin és Bernstein két zseni Amerikában címmel lesz egy különleges zenei est, több szempontból is az, az Óbudai Társas Körben. Eszter, mi az, ami a leglényegesebb szempont számodra ebben a produkcióban?
2: Hát az az igazság, hogy ez nem új nekem, mert ugye nagyon-nagyon sokat foglalkoztam már Bernsteinnek is, és Gershwinnek is a munkásságával, illetve a kettőjüknek így együtt, különböző koncepciók és formációk alapján is tulajdonképpen most tovább vittem ezt. És ami igazából nekem nagyon-nagyon fontos, az egy nagyon személyes dolog, hogy olyan muzsikusokkal lépek most színpadra, akikkel tényleg ilyen igazi kreatív műhely munka folyt, tehát hogy itt nem csak zenélés, hanem még Shakespeare is felmerül, tehát hogy mindenki fog beszélni, jönni, menni, tehát hogy egy olyan világot teremtünk ott az Óbudai Társas Körbe, amit még nem csináltunk az ő munkáiból, és hát most nagyon izgatott vagyok, mert most mondanak majd elkezdődni a próbák is, tehát hogy nagyon fontos lesz itt a muzsikusoknak a mindenféle fajta igazi jelenlétés, tehát nem csak énekesek vagy hangszeresek lesznek jelen, hanem mint civil emberek is, és mint akik éppen mondjuk Shakespeare-t mondanak, vagy tehát, hogy ez a minden mindennel összefügg, ami engem nagyon-nagyon izgat, hogy ennek az összművészetiségét ezt most nagyon szeretnénk hangsúlyozni.
1: És ugye lesz itt még egy erőteljes találkozás a színpadon, nem tudom, hogy erről beszélhetünk-e, de én azt hiszem, hogy igen, hát ez is nagyon személyes, sőt a te családodhoz tartozik.
2: Ugye? Igen, abszolút beszélhetünk róla, tehát hogy Lilikének ugye hát most már lassan egy éve, vagy júniusban lesz egy éves a kisfia, hogy megszületett az én gyönyörűséges kis unokám is, és hát Lili igazából egy olyan fél éve kezdett el már énekórákra járni, de hát azért az ideje nagy részét azt a kisfiával tölti, és ebben a teljes kábulatban is teremben nevetszik, de most tulajdonképpen ez az első alkalom, hogy visszatér nyilvánosan a közönség elé a színpadra, hogy emiatt is nyilván nagyon készülünk, mi otthon is már gyakorlunk, úgyhogy Dávidka tájtázik mellett, és hát borzasztóan boldog vagyok ezektől mindig, tehát amikor mi a színpadon is együtt muzsikálhatunk, az nyilván minden koncertnek ad egy különleges hangulatot, vagy egy különleges izgalmat, és hát borzasztóan boldog és büszke vagyok.
1: És pláne, hogy ezzel az előadással tér vissza Lili a színpadra,
2: igen,
1: ugye?
2: Igen, tehát a Lili
1: ez egy fontos mérföldkő.
2: A nagy visszatérése.
1: Igen,
2: igen.
1: A Gershwin és Bernstein bemutatója mikor volt, Eszter, nagyjából?
2: Hát mondom, több fázist élt meg ez az előadás, tehát legelőször, amikor én elkezdtem foglalkozni az ő munkásságukkal, akkor még a Fiamival, meg Mariannal, Fomsi Mariannal csináltunk egy változatot, mert borzasztóan nagy sikere volt, és aztán a zsinagógában is készült egy előadás, ott meg Fulajtár Andreával csináltam, egy egészen másfajta irányba vittem el az előadást, és most meg megint egészen meg fogok csinálni, de hát mégben a koncepció, vagy a két művésznek a szellemi gyökere az nagyon hasonló. Az anyagok mások, mert nyilván most két énekesünk is lesz, ugye a Lilike mellett az ő, ami szintén egy ilyen nagyon szomjás és szép dolog, Szakács Ildikó opera énekesnő fog énekelni, és ő tanította a Lilit a konzervatóriumba. Úgyhogy ez is egy ilyen külön bukéja lesz a koncertnek, hogy ők a színpadon újra találkoznak. És hát emiatt azért az anyag is változott, tehát sok musical lesz, vagy dalok, tehát az ének nagyon hangsúlyosan fog szerepelni ezen az estén.
1: De akkor hiába a két zseni van középpontban, mert hogy ők vannak, de mégiscsak te mindig más és más új koncerttel lépsz színpadra.
2: Igen, mindig nagyon-nagyon figyelek az előadókra, tehát nekem borzasztóan fontos az előadó művészetben, hogy hát attól gyönyörűséges, hogy ezek az egészen fantasztikus zseni és művek azért kín keresztül szólalnak meg. És nagyon fontos ilyenkor ugye ezeknek a művészeknek az erősségeit megtalálni, meg hát kitalálni azokat a koncepciókat, amik rajtuk keresztül nagy erővel tudnak megszólalni. Tehát nyilván egy Fulajtár Andrea, vagy egy Falusi Marian, vagy a Sziámi, vagy Lilike, a Szakács Ildikó, szóval ők nagyon-nagyon más kisugárzású művészek, tehát más tudnak. Ez gyönyörűséges, mert ilyenkor pláne kiderül, hogy ez a két ember mekkora nagy zseni volt, mármint, hogy Bernstein meg Gershwin, mert hogy a művészetükben minden megtalálható, tehát a finomságtól, az erőteljes rendeztéséig, az operai, tehát van egy olyan opera ária, amit meg fog szólalni majd, amit szerintem Magyarországon még nem nagyon énekelt senki, mi a zsinagógában már azt előadtuk, és hihetetlen nagy sikere volt, mert tényleg nagyon-nagyon nagy technikai igénnyel állít az opera énekes elé, nyilván mondjuk Falusi Marian nem énekelje, de Szakács Ildikó igen. Viszont ugye Marian meg olyan fantasztikus dalokat, mint a Summertime, vagy sorolhatnám még, számban rengeteg olyan szám volt, ami meg az ő karakteréhez volt nagyon-nagyon való, és emiatt ugye az egész estnek a fókuszpontjai, meg a hangsúlyai másokba kerülnek, és hát ez nagyon-nagyon izgalmas.
1: Köszönöm szépen, jövünk vissza, vendégem Horgas Eszter Fuvola művész.

0: Az Intermezzo vendége Horgas Eszter Fovola művész, akit május 15-én is lehet látni és hallani az Óbudai Társaskörben. Gershwin és Bernstein, két zseni Amerikában, ugye ez az est címe. Eszter, annak idején miért kezdtél el foglalkozni az ő életművükkel?
1: Nagyon jó, köszönöm szépen ezt a kérdést. Hát azért, mert ők mindazt, amit létrehoztak, és hát tulajdonképpen ugye Gershwin, ahogy kezdte és Bernstein folytatta, az hozzám borzasztóan közel áll. Tehát nekem az ő műveikkel dolgozni, vagy ezzel foglalkozni, vagy ezekről gondolkozni, ez egy igazi utalomjáték, tehát nagyon várom ezt a koncertet is, nagyon-nagyon szeretem őket játszani, meg erről beszélni és gondolkodni, mert nagyon közel áll hozzám. Tehát azt hiszem, hogyha meg kéne fogalmazni, hogy mi is az, amit én az elmúlt 30 évvel csináltam, akkor pontosan ez a fajta összművészeti gondolkodás, hogy hogyan érnek össze az egészen különböző kultúrából gyökerező zenék, tehát ugye itt a fekete zenétől kezdve a zsidó zenékig, a különböző nemzetiségű zenék és a különböző műfajok. Tehát, hogy ugye aztán opera műfajában is, meg a musical műfajában is, ők tényleg igazi összművészeti alkotók voltak, és hát ez nekem nagyon-nagyon belső hangokat hoz elő, úgyhogy feltelten emiatt. Tehát én, amikor róluk olvasok, vagy az ő gondolataikról gondolkodom, akkor egy kicsit olyan érzés, hogy nem abban a korban életem. Tehát, hogy én hogy lehet, hogy nem dolgozhattam együtt Bernsteinnel. Szóval nekem ő, ahogy beszél a zenéről, amiket ír, az olyan, hogyha belőlem született volna, és ez mindig ilyen óriási boldogság, amikor olyan alkotókra. Tulajdonképpen, bár nem találkoztam velük fizikálisan, és nem tanulhattam tőlük, mégis olyan, mint hogyha mestereim lennének, vagy lettek volna.
0: Hát lehet, hogy ehhez nem is szükséges a személyes találkozás, ez átível
1: hát
0: korszakokon.
1: Hát jó. Nagyon jó lett volna, hogy tényleg ott lenni a közelükbe, és ezt hívni, ezt a fajta tudás és gondolkodás, és tényleg hát ők az a fajta zene szeretet, és ez a bárhonnan is közelítem meg egyenlének, hogy a zene az csodálatosan tudhat. Tehát nincs olyan, hogy komoly zene, meg nem komoly zene, hanem jó zenék vannak, és értelmezhető zenék vannak, olyan zenék, amik közölni akarnak, amik adni akarnak, segíteni, felemelni. És ez a fajta rajongás és tényleg szinte, ahogy Bernstein mondja, és ez a dilettánsokra jellemző rajongó szeretet, ez két ilyen hihetetlen profiát, ugye Bernstein Hollywoodot is meghódította, szóval egy egészen fantasztikus nagy alkotó volt, és mégis valahogy meg tudott maradni. Tényleg, mint egy egyszerű rajongó, úgy imádta a zenét. De nekem Kurtág György mesterem volt a Zeneakadémián, és engem elég sokat bántottak, amikor zeneakadémista voltam, hogy igazából sosem lesz abból profi, aki ennyire szereti a zenét, mint én. Én mindig ilyen nagyon rajongó. Akkor én mondtam Gyuri bácsinak, és akkor ő mondta nekem, hogy tudja, ez úgy van, hogy az igazi nagy művésznek az a profi és az amatőr, mikor találkozik, ott születnek. Tehát, hogy igazából a profiknak se kéne sose elveszíteni azt a fajta rajongó szeretetet a szakmájuk a zene iránt, amiből születhetnek a jó előadások. Úgyhogy ez, amikor én ilyeneket olvasok ezektől az alkotóktól, akkor az egyszer megnyugvás volt már annó is, most meg ilyen bizonyosság, és tényleg, mintha egyébként igazad van, hogy nem is kell fizikálisan találkozni, csak amikor ezt elolvasod, akkor olyan, mintha megfognák a kezedet, és azt mondanák, hogy gyere, jó úton jársz, ez jó, erre mehetünk. Úgyhogy nekem tényleg ez egy ilyen jutalomjáték lesz most május 15-én is.
0: És mit gondolsz, mi lett volna, hogyha akkor élsz, amikor ők is valahol ott mozogsz a közelükben?
1: Hát én nagyon sok felvételt néztem például Bernsteinnel, ahogy próbált, tudod, nagy előadott, hogy beszélt, ahogy készült, és közben végignéztem. És hát minden instrukcióját, mozdulatát, kacsintását, vagy hát ugye gyerekkoromban a tévé előtt kinőttem föl az előadás, ugye amikor a zenéről beszélt. Hát ez borzasztó finom és jó lett volna, azt gondolom, de így is mondom, amit tudtam, ezt én elcsíptem belőle, úgyhogy nem tudom, hogy mi lett volna, de a vágy az megvan bennem. De ez egyébként más művészekkel is, tehát például Ságáról készítettem az előadást, akkor is így, hát ez így belül így zsigerileg elindul egy ilyen érzés, hogy jaj, de jó lett volna, hogyha ott lehettem volna mellette. Uh-huh. Hát ilyen szellemiségek mellett, mint amilyen nekem megadatott mondjuk Kurtár Gyuri bácsival, vagy Radós Ferenccel a Zeneakadémián, tehát hogy amikor olyan emberekkel találkozol, akik tudod, hogy felemelnek, és mellettük a helyet, azt minden fiatalnak, most ezt láttam magam körül is, tehát hogy ez nagy idő, ez nem is mindig nagyon erős vágy volt arra, hogy mestereket találjak magamnak.
0: Hát most azért egy kicsit ott lesznek majd veled Görsvin és Bernstein, meg lehet, hogy az összes mester, akitől tanultál, hát valahol az ember ezt magában hordozza.
1: Így van, ez csodálatos dolog egyébként, úgyhogy mondom, ilyen szempontból ez egy izgalmas felvetés, amit mondasz, hogy nem feltétlenül kell fizikálisra találkozni ahhoz, hogy az ember tudjon tanulni, és azért én itt a suliba is mindig nagyon sokat tanítom ezt a gyerekeknek, hogy élményeket, tehát felvételeken keresztül is, koncerteken, olvasás által, tehát hogy ezek mind emelik az embert, és tényleg inspirálják a világba, amit most ezt csináljuk.
0: Horgas Eszter fuvola művész a vendégem, jövünk vissza.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tűzszünet kezdődik Ukrajnában. Csaknem 80 ezer diák érettségizik ma matematikából, ma is sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Tűzszünetet jelentett be magyar idő szerint ma 23 órától az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszky nem jelölt meg időkeretet a fegyvernyugváshoz, úgy fogalmazott, Ukrajna a megadott időponttól kezdve a kölcsönösség alapján fog eljárni. A kijevi államfő azután közölte döntését, hogy Oroszország a győzelmi napi ünnepség alkalmából szintén fegyverszünetet hirdetett péntekre, illetve szombatra. Idehaza átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselőt delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Megnevezte országgyűlési alelnök jelöltjeit a Tisza párt. Magyar Péter leendő miniszterelnök közölte, Hallerné Nagy Anikót, Kőszegi Krisztiánt és Rák Rihárdot jelölik a tisztségre. Az már korábban kiderült, hogy a Fidesz Vitályos Esztert, a KDNP Latorcai Csabát, a Mi Hazánk pedig ismét Dúró Dórát javasolja az országgyűlés alelnökének. Az akadémiai szabadság visszaállítását és garantálását ígérte a leendő miniszterelnök a Magyar Tudományos Akadémia 200. tisztújító közgyűlésén mondott beszédében. Magyar Péter a tervezett intézkedések közül kiemelte a kutatásfejlesztési források emelését, a fiatal kutatók itthon maradását és hazatérését segítő béremeléseket, valamint a lakhatási támogatásokat. A matematika írásbelivel folytatódik ma az érettségi vizsgaidőszak. Délelőtt 9 órától középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adnak számot tudásukról. A feladatok megoldására összesen 3 óra van. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják május 1. keddjén a Világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a légszomjat okozó betegség visszaszorítása érdekében. Országszerte derült az ég, napközben kezdetben mindenütt sok napsütés valószínű, majd késő délutántól délnyugat felől fokozatosan megnövekszik a felhőzet, estétől a Dunántúlon futó záporok előfordulhatnak. Sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a Kisalföldön, illetve az Alpok alján időnként viharossá fokozódik a szél. Délután 25-30, késő este 14-20 fok várható.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Az Intermezzo vendége Horgas Eszter Fuvola művész, akivel május 15-én az Óbudai Társaskörben lehet találkozni. Ugye az Est címe Görsvin és Bernstein, két zseni Amerikában. Említetted korábban azt a bizonyos rajongó szeretetet a zene iránt, amiről ők is szólnak, vagy amivel az egész lényük közvetíti ezt. Ez hogyan tartható fenn egy művész esetében éveken, évtizedeken keresztül?
1: Hát azt hiszem, hogy inspirációval. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy nem csak egyébként művészi alkotásokban, hanem bármilyen keresztül is az ember folyamatosan inspirálódjék. Tehát mondjuk olyan nagy a kincses bánya, tehát olyan nagyon-nagyon sok minden áll rendelkezésünkre, ugye mondom, nem csak zene, hanem képzőművészettől építészetig a világban, az irodalom, színház, nekem ezek mind-mind nagyon-nagyon nagy lehetőségek arra, hogy inspirálódjak, de egyébként azt kell mondjam, hogy az oktatás is, a tanítás is, vagy az emberi kapcsolataim is, tehát mind lehetőséget adnak arra, hogy töltekezzek és figyeljen. Nagyon sokszor szoktam figyelni az embereket is, vagy így a világ működését is, ezek borzasztóan izgatnak, és akkor azt megpróbálom aztán elfogalázni, amit érzek vagy gondolok.
0: De egyébként ebben a pillanatban is tanítványok vannak nálad.
1: Igen. Igen, éppen egy Philipp Lánnal Bakfúval a versenyt hagytam ott. Az interjúét éppen csodálatos leányzók, országos versenyt is megnyert, nagyon szeretek vele dolgozni, és például is engem mindig nagyon inspirál. Aki egyébként ma magyar érettségit írt, de utána azonnal rohan be Fúvala órára, szóval, hogy őt nem tartja vissza attól, hogy Fúvala órára jöjjön. És hát ezek nagyon inspiráló helyzetek.
0: És nagyon sikeresek a tanítványaid, Eszter, tehát többször találkoztunk már úgy, hogy ugye, hogy éppen igen, díjat nyert igen, az egyik hát tanítványt, hogy felvették.
1: Igen. Ez egy nagyon jó tükör, tehát belenézni abba, hogy amit az embernek ugye a tanításkor meg kell fogalmaznia, meg meg kell mutatnia, hát rá kell jönni a másiknak a problémáira, vagy tehát megoldást keresni, és ez egy fantasztikus érzés, amikor ez sikerrel történik meg, és akkor akár egy verseny helyzet csak, vagy egy vizsga, vagy egy külföldi fellépés, szóval, hogy most már tényleg a világban mindenhol ott vannak a gyerekek, úgyhogy sokszor tényleg éjszakákon át, hol lesz telefonál, hol az, és hozzák a különböző híreket, és hát ez nagyon-nagyon-nagyon finom érzés, hogy működik az a fajta módszer, vagy az a fajta gondolkodás, amit én itt nekik tanítok.
0: Mi jellemzi ezt a módszert?
1: Ezt a módszert? Hát nyilván van egy nagyon erős szakmai része, ami most nem tudom, hogy a nagy közönség számára mennyire érdekes lett maga ugye a fuvalázás technikája. Én nekem talán, hogyha nagyon talán, ami érthető, nagyon fontos nekem az engedés művészete, tehát ez nem akarom, hanem megengedem magamnak, hogy nagy fuvalista legyek, mert hiszem, hogy az egész izomzatot is áthatja. Hogy a fuvalázásnál borzasztóan fontos, hogy ez egy fizikálisan is nagyon megterhelő hangszer. És hát borzasztóan fontos nekem a kreativitás. Tehát én azt gondolom, hogy a sikereim nagy részét annak köszönhetem, hogy valahogy ezt a fajta gondolkodást azt sikerült elsajátítanom. Nyilván alkati dolog is, de hogy tehát most is múlt héten kurzust tartottam, és ezzel kezdtem, hogy tehát, hogyha valaki kiáll a színpadra, akkor borzasztóan fontos, hogy a szívében is és a fejében is legyen valami, mert különben csak hangokat és ritmusképleteket játszunk, ami nem túl izgalmas a közönségnek. És hát ahhoz, hogy legyen a fejünkben is és a szívünkben is valami, ahhoz meg hát nagyon sokat kell tanulnunk, meg kell tanulni például gondolkodni, tehát hogy a zenét érteni. Ezt is mindig tanították, hogy a zenét csak érezni kell, de ez nem igaz. Tehát, hogy nagyon-nagyon fontos, hogy legyenek gondolataink, hogy legyen műveltségünk, hogy tudjunk és legyen bátorságunk elmondani azt, hogy mik is vagyunk, és mit gondolunk a zenéről és a zene által. Úgyhogy, hát erről órákig tudnék egyébként beszélgetni, mert nagyon jelentős részét elviszi az életemnek az, hogy tanítok, de nem bánom, mert mondom, tehát nagyon, nagyon jó ebbe a tükörbe belenézni.
0: Május 15-én pedig koncert lesz az Óbudai Társas Körben, Gershwin és Bernstein két zseni Amerikában. Erről folytatjuk a beszélgetést Horgas Eszter fuvola művészével.

0: Ez az Intermezzo, a vonalban Horgas Eszter, fuvola művész, Görsvin és Bernstein, Két zseni Amerikában, ugye ezzel a címmel leszel majd látható művésztársaiddal együtt az Óbudai Társaskörben. Eszter, mit lehet előzetesen tudni az estről, hogyan épül fel?
1: Igen. Hát alapvetően abból indultam ki, hogy milyen, tehát összeválogattuk ugye a darabokat, tehát ami nekem ugye nagyon fontos, hogy az előadókra megkeresni azokat tehát nagyon sok dal lesz, mert ugye két fantasztikus jó énekesünk lesz, úgyhogy lesz musical, lesz dal, lesz opera részlet, és ugye mindig amiket játszunk, tehát ami a zenei anyag, az azért meghatározza az egész esnek a mondandóját, és akkor ezekhez kerestem Bernstein és Görsvin gondolatokat és szövegeket, és aztán egészen már bevadultunk, úgyhogy ilyen picikek is tulajdonképpen ilyen művészeti jelenet ecskék is lesznek, tehát ahol még Shakespeare szöveg is el fog hangatni. Úgyhogy igazából ez az este egy ilyen, azt remélem, hogy egy ilyen simogatós, lelket emelő, hát nagyon-nagyon népszerű darabokból áll össze, hát amit a Kék Rapszódia, vagy a West Side Story-nak a híres áriái, vagy a Kunigunda, szóval, hogy tehát nagyon látványos, és de azt hiszem, hogy mégis nagyon mély érzéseket fog majd a reményeink szerint kiváltani a közönségből, meg hát nagyon bízom a zenésztársaimban, hogy képesek lesznek nem a szokott módon koncertezni, mert mondom, itt most ez egy picit erőteljesebben el fog menni az összművészetiség felé, és a közösséggel való játék felé. Azért nagyon jó az Óbudai Társaskör, mint helyszín, mert ez abszolút alkalmat ad arra, hogy 300 emberrel sokkal intimebb dolgokat tudunk megtenni, mint mondjuk, amikor az ember kiáll 1000 ember elé, vagy még több ember elé. Úgyhogy mindig én nagyon szeretem ezeket a koncerteket, mert akkor látom a tekinteteket, vagy effektíve oda lehet menni emberekhez, vagy kis jeleneteket meg lehet csinálni a térben, lehet jönni-menni, az mindig nekem egy nagyon izgalmas feladat.
0: Az összművészetiség az már hosszú ideje jellemző rád, és nagyon fontos számodra.
1: Igen.
0: Ezt minden koncertedben igyekszel megvalósítani, mindenhol nagyon fontos szempontnak tartod. Mit gondolsz, hogy mit ad hozzá az élményhez a közönség számára?
1: Hát a közönség számára szerintem az nagyon jó, hogy azt remélem, hogy amikor eljönnek egy Horgas Eszter koncertre, akkor azt tudják, hogy ott olyan dolgot fognak hallani, amit máshol nem. Tehát, hogy nyilván itt rengeteg az átirat, mert ugye Kék Rapszódiát nem fuvolára írták, zongorára, meg jazzzenekarra, de írhatták volna arra is, vagy akár a West Side Story-ból is várják, tehát ugye nagyon sok mindent átdolgoztam, ének, fuvola, zongora, zenekar, szóval, hogy olyan módon hallhatják ezeket a nagyon népszerű darabokat, ami részemről nagyon sok gondolkodást igényelnek, amit én nagyon szeretek, és újraértelmezését ezeknek a daraboknak, és a közönségnek meg azt remélem, hogy ad egy olyan újszerű, mégis egy ilyen aha élményt, ami fejleszti talán az ő gondolkodásokat is, vagy tehát, hogy egyszerűen olyan élményeket tudnak kapni, amit máshogy nem. Tehát borzasztóan jó dolog elmenni, meghallgatni egy darabot úgy, ahogy van, tehát mint amikor múzeumban megyünk, de azt remélem, és azt tapasztalom, hogy az meg egy nagyon izgalmas dolog, amikor valaki meglátja azt, hogy minden mindennel összefér, és összefügghet, és olyan kompozíciókat hall, vagy egy olyan gondolkodást, amit még addig nem. Uh-huh. Tehát nyilván, akik mondjuk konzervatívabban szeretik mindig ugyanúgy meghallgatni a zenéket, azoknak nem az én gondolatban van a helyük, akik viszont mondjuk szeretik azt is meghallgatni, amit mondjuk mint a Kék Rapszódia esetében, amikor Görsvin már nagyon-nagyon vágyott ugye erre, hogy a jazz és a klasszikát hogyan tudja ötvözni, de konkrétan mégse hagyott mondjuk a Kék Rapszódiába improvizációs részeket. Én meg viszont beletettem, és hát általában ezektől tombolnak, tehát amikor ezt játszuk, akkor ezek nagyon hatnak. Mert hogy közben már ott volt benne a Görsvin kezébe is, csak mégse írta bele is. Ráadásul egy olyan darabról beszélgetünk, ami borzasztóan izgalmas, mert bárhol olyan szétszedhető, tehát egy picit ilyen patchwork-szerű darab ez. Úgyhogy tehát rengeteg olyan dolgot hallhatnak ezeken a koncerteken, amik ilyen újszerű fogalmazza meg azt, ami egyébként van. Tehát lényegében egy már megszületettből hogyan hozunk létre egy újat. Szólnak ezek a koncertek.
0: Az összművészeti elemek megjelenésével azt hiszem, hogy az alkotó személyisége vagy művészi elképzelése az jóval markásabban jelenik meg.
1: Hát igen, nagyon nagy lehetőséget ad a személyességre. Tehát azt, amikor én is elkezdek beszélni, vagy akár egy ilyen kis jelenet kialakul, akkor ott nagyon, nagyon egyértelműen az előadó meg tudja mutatni, hogy ő mit is gondol, vagy ő hogyan viszi tovább azt, amit a zeneszerző elképzelt. És szerintem ez egy előadónak amúgy is nagyon-nagyon fontos feladata. Tehát ugye, amiről már beszéltünk, hogy mitől telik meg a szívünk vagy a fejünk, például ettől. Tehát én amikor itt is ugye tanítok ilyen klasszikusokat a konziba, és akkor én azt már mondjuk valamilyen összművészeti előadásba belevittem, akkor szoktam mondani nekik, hogy nekem könnyű ezt a mondjuk egy Poulenc szonátát játszani, mert én azt a Chagall estemen játszottam, és akkor én Chagall képeket látok, amikor például játszok Poulencet. És az már önmagában annyira megtölt, hogy azt én abban hiszek, hogy azt a közönség hallja, hogy nem csak ott a fejek vannak lejátszva, vagy ritmusképletek, hanem ez az ember tényleg valami konkrét látomásról, vagy hallucinációról fuvalázik. És azt szerintem nagyon izgalmas lehet a közönségnek.
0: Abszolút, hát hozzáad nagyon sokat az élményhez. És hát ez a mostani, a május 15-i is különleges lesz és egyedi, tekintve, hogy a Görsvin és Bernstein két zseni Amerikában koncertedet eddig más alkotókkal, más művészekkel adtad elő.
1: Így van, így van. És hát ilyenkor mindig nyilván bennem borzasztóan nagy tisztelet van az eredeti zeneszerzők felé, és valahogy én mindig ilyenkor azt érzem, hogy ők is nagyon boldogok lennének, hogy itt lennének. Tehát, hogy azt a fajta szellemiséget, amit ők képviselnek, én azt nagyon nagy tisztelettel viszem tovább, csak létrehozok valami újat is.
0: Így aztán ott vannak, ahogy már megbeszéltük.
1: Igen.
0: Nagyon most szépen köszönöm, és varázslatos koncertet.
1: Nagyon szépen köszönöm. Nagyon szépen köszönjük.
0: Horgas Eszter fuvolaművész volt a vendégem itt az Intermezzóban.
2: A Klasszik Rádió korábbi adásának ismétlését hallották.

0: a legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Azonnali vízügyi terv létrehozását kérte Magyar Péter. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a jegybank új vezetése, miután lezárult a belső vizsgálat az intézménynél. Ma már felhősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok! 2026. május 5-e van és kedd. A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. A tudósok közösségének fontos szerepe lesz az új rendszerváltásban, jelentette ki a leendő miniszterelnök. A Magyar Tudományos Akadémia 200. közgyűlésének díszünnepségén Magyar Péter azt mondta, hogy az elmúlt két évszázad bebizonyította, hogy a tudomány a magyar jövő záloga. Hangsúlyozta, hogy a kormányzati tudománypolitikában strukturális és szemléletbeli változásra van szükség. A rendkívüli osztály miatt vízügyi cselekvési terv összeállítására kérte a leendő szakminisztert Magyar Péter. A Tiszapárt elnöke azt írta, komplex vízmegtartó beruházásokat indítanának, rendeznék a Tisza és a Duna medrét, korszerűsítenék az öntözést és növelnék a talaj vízmegtartó képességét. Kajtos László, leendő tárcavezető úgy fogalmazott, már is elkezdték a munkát, a szakmai alapú vízigazgatást, a térségi vízmegtartó beruházás felgyorsítását és a mezőgazdaság vízmegőrző átállását. Emellett azonnal nekilátnak a természetes vízkészletek védelmének is. Hivatali visszaélés gyanúja miatt tett feljelentést a jegybank új vezetése, miután lezárult a belső vizsgálat az intézménynél. A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatása szerint a vizsgálat a korábbi vezetés és az Erste Bank közötti gyanús információk ügyében zajlott. A gyanú szerint az NMB korábbi irányítói nyomást gyakorolhattak a pénzintézetre, hogy távolítsák el Simor Andrást, a bankfelügyelő bizottságának korábbi tagját. Varga Mihály jegybankelnök korábban ígéretet tett az ügy tisztázására, a most összegyűjtött bizonyítékokat pedig már át is adták a Nemzeti Nyomozóirodának. A jegybank hangsúlyozta, a tavalyi vezetésváltás óta az intézmény minden területe megújult, és a jogszabályoknak megfelelően működik. Preventatív pályakarbantartás kezdődött tegnap a debreceni repülőtéren, ezért péntek reggel 7 óráig szünetel a forgalom a légikikötőben, közölte honlapján a repülőtér. Azt írták, hogy a munkálatok célja a repülőtéri infrastruktúra hosszú távú zavartalan működésének biztosítása és a futópálya állapotának folyamatos javítása. Megállt a budapesti lakások drágulása, az OTP ingatlan hirdetési portálja szerint. Január óta csak nem változatlanok az árak. Az átlagos fővárosi négyzetméter ár 1,5 millió forint körül stagnál, vagyis közel az otthon start programban meghatározott árkorláthoz. Az ennél drágább ingatlanok iránt visszaesett a kereslet. Az érdeklődések száma Budapesten több mint harmadával csökkent a tavalyi évhez képest, bár a kínálat jelentősen bővült, a zenga.hu elemzése szerint a piaci lassulás miatt az eladók többsége egyelőre kibár. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett nyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak este felé a Dunántúlon fordulhat elő zápor. A délnyugati szél megerősödhet, 25 fok körüli koranyárias meleg idő várható. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! A fővárosban a második kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt korábban beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot lezárták. Szintén a második kerületben a Labanc utat lezárták a Kuruclesi út és a Szépirona kocsiszín között egy rövidebb szakaszon, itt csatornát javítanak. A hatodik kerületben a Nagymező utcában a Bajcs-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell készülni. A hetedik kerületben lezárták a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló köz után tart a vízvezeték javítása, itt a külső sávot lezárták. Lezárták a 22. kerületben a Török utcát a Bartók Béla útnál, mert felújítják a csatornát, a Bemtábornok utcát egyirányosították a Dózsa-György út felé, a Görgei utcát pedig a Bartók Béla út irányába. a 213-as és a 287-es autóbusz terelt útvonalon jár, több megállót nem érint. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig kezdődjön a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
3: Dömdödöm, nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 5-én, jelen pillanatban kedden, de a legfontosabb, hogy Lázár Ervin születésnapján, ezért volt bátorságom ezt a három szótagot, mit szerint dömdödöm megosztani önökkel, amiről mindenki jól tudja, hogy azt jelenti, amit az ember elvár tőle, sok-sok szeretetet jelent, hogy együtt vagyunk, hogy szolidárisak vagyunk egymással, ilyen komoly szavakat az elkövetkezendő most már kevesebb, mint három órában nem nagyon fogok használni, de azért megosztom önökkel abbéli aggályomat, hogy a matematika érettségi nap mindenki azt mondja, hogy erre mi szükségem van, aztán egyébként tényleg mire mi szükségünk van, mármint azok közül, az információk közül, amit a fejünkbe toltunk, vagy toltak egészen 18 éves korunkig, amikor állítólag érettek lettünk, de ez nagyon messzire vezető gondolkodás lenne, ami fájdalmas, egy mikkamakka szintű, vagy aromó szintű, fékezhetetlen nagyvelejű nyúlnak, és akkor ma egészen Lázár Ervinesek leszünk a négyszögletű kerekerdőből és hasonlókból, de azért van neki más irodalmi munkássága is, és ha már irodalomra Nóti Miklós születésnapja is van, meg még sokak születésnapja, úgyhogy rájuk is emlékezünk, de azért foglalkozzunk 2026-tal, méghozzá előadásokkal, olyan előadásokkal, amik szintén visszamennek a múltba, ugyanis a Zsilibben is, meg a Goldmark teremben is élvezhető, hát nem igazán ez a jó kifejezés, látható, átélhető lesz a Babylon Dosszié című monodráma. A monodráma Galló Olgának köszönhető, akit 30 évesen Auschwitzba deportáltak, emlékiratait megírta, aztán 21 évig nem törődött vele, aztán törődött vele, de az a Kádár korszak volt, aztán valahogy létrejött egy anyag, amit az unoka Fullajtár Andrea elevenít meg egy monodrámában. Ő lesz tehát a Zsilibben is és a Goldmark teremben is, meg a Reggeli Expressben is 7 óra 20 7 perckor vele volt szerencsém beszélgetni, és ezt osztjuk meg önökkel. Aztán pedig végre zenélünk, tavaszi koncertekről mesél Bogányi Tibor, egyrészt Liszt Ferenc díjas karmester, de hát egy cselló művészről is, úgyhogy a Pannon Filharmonikusok el is jön a fővárosba, meg lesznek saját koncertjeik, mondjuk Pécset a Kodály Központban 9-én, ahol csellistaként működik majd közre Bogányi Tibor, úgyhogy egy érdekes személyiség, érdekes zenék, és folytatódik az érdekes jelző 9 óra után is, mert hogy a Nemzeti Filharmonikusok hangversenyei kapcsán, mármint az évad hangversenyei kapcsán lesz szerencsém beszélgetni Vashegyi György Kossuth és Liszt Ferenc díjas karmesterrel, a Nemzeti Filharmonikusok fő zene igazgatójával, úgyhogy sok muzsikával, sok zenével és sok könnyedséggel ajándékozzuk meg önöket, annak ellenére, hogy A négyzet meg B négyzet egy elő C-nézet. Ha jól én emlékszem még, de hogy a másodfokú ismeretlen, meg egyenlet az, hogy jött létre. Na ezt teszi 40 év az emberrel, hogy elmulasztja, vagy elhalványítja ezeket az emlékeket. Azt tudom, hogy féltem tőlük, azt tudom, hogy bemagoltam, de hogy most hol vannak, maximum a tiszteletben mindenféle tudomány iránt, és a tudomány tényleg tisztelni kell, ne legyünk anti-intellektuálisak, és tényleg ilyen csúnya szavakat nem fogok használni, de szóval a kultúrának, a tudománynak nagyon nagy szerepe van abban, hogy oda jutottunk, ahol vagyunk, amit próbálunk, meg hajlamosak vagyunk így ledegradálni, ez az csúnya szó, szóval úgy félvárról venni, meg ez úgy is rossz, meg régen minden jobb volt. Igen, de régen mondjuk még villamosra se szállhattam, hogy ide jöjjek, és beletelt volna 3 órába Erzsébet városból ide a Fillér utca környékére elérni. Ez volt a helyi GPS, az időjárással nem foglalkozunk, mert jön a nyár, illetve hát mivel egy sivatagban élünk, reggel meg vagyunk, napközben meleg lesz, de a lényeg, hogy hallgassanak minket könnyedén, és nyugodtan, ez a Klasszik Nyitány.

0: Lakáskulcs, pénztárca, iratok. Megvannak. Indulhatunk. Várjunk csak. Az útra való. Majdnem itt maradt. Pedig enélkül nincs hétköznap és nincs Nyitány. Útravaló következik itt a Nyitányban, a Klasszik Rádió 92.1 gondolatébresztője a mai napra.
1: És legyen a gondolatébresztés, ha nem tudhatom, másnak-e tájék. Itt jelent szóval Radnóti Miklós születésnapján elég furcsa, és elég nehéz nekünk magyaroknak örvendezni a saját sorsunk felől, de fogjuk föl minden napunkat, minden tavaszunkat úgy, mintha az egy új kezdet lenne, és csak elérkeztem akkor az útravaló májusi tematikájához, tehát mindig az új kezdet jelszóval keresünk idézeteket ismertebb vagy kevésbé ismertebb szerzőktől. Nálam az utóbbiba, vagyis hogy a kevésbé ismertebbek közé tartozik Douglas Pagels, kerestem, utána néztem. Hát rendkívül népszerű szerzőről lehet szó, mert 4 millió példányban fogytak el verses kötetei, amik tulajdonképpen egy ilyen Coelho alapú, jól megmondom,

0: bemutatva tavaly nyáron a Győri Audi Arénában kétszer, illetve most ez egy turnézó produkció, és nagyon komoly terveink vannak vele, hogy nagyon komoly megkereséseink vannak, úgyhogy várható, hogy ez szintén fut világszerte. Ez egy koncert, koncertterembe tervezett produkció, úgyhogy tulajdonképpen művészetek palotájában, de operaházakban is nagyon könnyen játszható, hogy Letfalon elevenedik meg Velence, mint a háttér, és ez teljes integrációval, az élőzenével, a tánccal, egy teljes hármas, ez a három művészeti ág egy teljes egységet alkotva csinál egy elképesztő koncertet, egy vizuális koncertet.
1: Még mielőtt a szerepcserére meg a Pannon Filharmonikusok pénteki koncertjére rátérnénk, egyrészt egy kis polkát szeretnék ide tenni, mert azt mondták az egészségügyisek, hogy mindig mozogni kell ülő munka végzése közben, úgyhogy az Amen polka ifja Johann Strauss-tól jön, de előtte abszolút félrevezetek mindenkit. Beszél finnül?
0: Természetesen, ez a 30 év, ez nem múlt el nyomtalanul. Tulajdonképpen zeneileg sokkal jobban is beszélek, mint magyarul, mert ott jöttem föl, 10 éves korom óta Finnországban éltem, és a zenei meg kifejezéseket a Szibelius Akadémián, ott lettem először karmester, ott lett az első zenekarom, a Turkui Filharmonikus Zenekar, úgyhogy tulajdonképpen még szinte jobban is, mint magyarul, de körülbelül így, igen.
1: És jár is oda? Majdnem azt mondtam, hogy vissza vagy haza, nem tudom.
0: Igen, második otthonom, tehát most a Pori Szimfoniát, a zenekart vezettem 6 évig, de 24-től őket is lemondtam, hogy tudjunk koncentrálni a Vivaldi produkcióra, úgyhogy most csak immel ámmal, én pedig abszolút otthonként tekintek Finnországra is.
1: Rendben, ahogy megígértem, most egy kis Amen polka következik, de csak azért, hogy a végtag mozgatás meglegyen, utána pedig tényleg jöhet végre a szerepcsere meg a magyarázat, hogy miért volt amit bajban a titulusokkal, amikor...
0: A cello.
1: Igen, amikor rendben. Bogányi Tiborral beszélgethetek, úgyhogy lábak, kezek mozogjanak, aztán jövünk vissza.

0: Klasszik Rádió 92, egy testmozgása vagy polka után vissza a muzsikához, meg a koncertekhez. Bogányi Tiborral van szerencsém beszélgetni, aki most tegyen rendet, vagy segítsem rajtam, mert május 8-a péntek 7:30, Műpa Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, idáig voltam tisztában a betűkkel, szerepcsere, ezt ígéri ugye a Pannon Filharmonikusok koncertje, de hogy itt kicsoda lesz éppen Bánfanvi Zoltán, vagy kicsoda lesz Kesselyák Gergely, vagy kicsoda lesz Bogányi Tibor, azt szerintem most egyedül még csak a nagyon szerencsés Zeidl Dénes tudja, aki konferenciaként majd ott forogni fog és mutogat mindenfelé. Hogy jött az ötlet?
1: Ugye, amikor a Pannon Filharmonikus elkezdtük a munkát 2011-ben, az első évben rögtön volt egy olyan koncertünk, ahol csellóztam is, és dirigáltam, az a rokokó variációkat játszottam, és azóta immel, ámmal, tehát nem évente, de hogy egy 5-10 évente előbukkanok, mint csellista a Pannon Filharmonikusoknál is, mert tudnélik, én nem tettem le a hangszeremet, és amikor újra csellózhatok, az nekem egy őrült nagy öröm, és ez inspirálta Bánfalvi Zoltán barátomat, aki a zenekar koncertmestere is egyben, és mint kiderült így az évek alatt, egy nagyszerű zeneszerző. Egy jó pár olyan művét eljátszottuk már, amit vagy a zenekarnak írt, vagy egyszerűen csak létezett, és mindenki elájult, hogy tulajdonképpen igen, szóval ilyesmit szeretnének hallgatni. Tehát erre gondol, amikor valaki egy késő romantikus stílusban zenét, és akkor így jött az ötlet, hogy én rendelek tőle egy cselló versenyt. És teltek múltak az évek, egyszer csak Bánfalvi Zoltán előállt azzal a kapriccsóval, amit kvázi közösen ötleteltünk, és írt nekem egy cselló versenyt, és ez annyira is fantasztikusan jól sikerült, hogy ezt fogjuk most előadni. És miután csellista vagyok, és ez egy óriási zenekari anyagra íródott, ezért természetesen karmester is kell, és a mostani vezető karmesterünk, Kesselyák Gergely, ezt a dirigense, tehát a régi karmester most a szólista, koncertmester, aki bent ül és játszik, a zeneszerző, a dűdarabjáz játszik, és a mostani karmester, Kesel Gergely pedig a karmester. Tulajdonképpen ketten cseréltek
0: a szerep. Jó, és akkor a két hete születésnapos Sosztakovics szelleme még ott lebeg, hogy még inkább a hetedik szimfónia, ha jól olvasom.
1: A hetedik szimfónia, a Leningrád szimfónia lesz a szünet után pedig. Tehát Bánfalvi csellóverseny, és Sosztakovics hetedik szimfónia, a Leningrád, ami az egyik legemblematikusabb, gigantikus műve. Egyébként én jó magam is dirigáltam pont a Pannon Filharmonikusokkal, de természetesen Kesselyák Gergely az est karmestere.
0: Rendben, és hogy még ne legyen minden könnyű, a pfz.hu oldalon, amit mindenki szíves figyelmébe ajánlok. Ugye 8-a MÜPA, és 9-én Kodály Központ Hangversenyterem, minő meglepő, egy szerepcsere feliratú vagy alcímű koncert. Azért ezt bírni kell, nem? Fizikailag is?
1: Igen. Ezt a zenekar ugye 2011 óta, vagy igazából, korábban, már a MÜPA megalakulása óta csinál Budapesten bérlet sorozatot. Ez egy 5 koncertes, és nagyon klasszikusan ők tartjuk magunkat, ahogy 5 koncertből áll ez a MÜPA sorozatunk, és ezt mindig természetesen Pécsen is eljátszunk, és ezért van ez a dupla. Egy 4-5 éve sikerült kialakítanunk Musikverein, ugyanígy egy muzikferájnos sorozatot, úgyhogy évente egyszer vagy kétszer a muzikferányba is járunk. Ott múltkor szólistaként voltam, de általában én szoktam vezényelni. Manapság ugye most már Kesselyák Gergely is vezényel, mint a vezető karmester, úgyhogy ez a zenekarnak az egyik ilyen innovációja, ez a több városban való koncertezés.
0: Egyáltalán nem kell ezt szégyelni, erről is szól a 21. század, meg arról is, hogy picikét pilulva fogok a bérletekre rákérdezni, de csak azért, mert itt van az orrom előtt ez a bizonyos flört bérlet. Hát én régóta házas vagyok, szóval hogy kell ezt elképzelni?
1: Ez egy, hát a fiatalokat próbáljuk
0: akkor jó, akkor jó.
1: Úgyhogy ez egy szombati koncert általában, amikor olyan populárisabb műsort játszunk, amit konferálnak is, tehát itt van egy felvezetés. Úgyhogy ez szerintem egy most már alap egy zenekar életében, hogy minimum ilyen legyen, de én sokkal tovább is gondolnám még, és majd a következő zenekaromnál biztos, hogy meg is valósítom, hogy például legyen vizuális bérlet. Tehát olyan koncertek, ahol a klasszikus zenét játsszuk, és vizualitással van párosítva, mert nagyon-nagyon muszáj, hogy 21. században az ingerek, egy tulajdonképpen ingereknek a ne továbbját párosítsuk. Tehát nagyon-nagyon meg kéne gondolnunk azt, hogy a jövőben a zenekarok ne csak kiüljenek és Beethoven szimfóniákat játszanak frakban, hanem picit lebontani ezt, és a magas kultúránkat, ezt a fantasztikus zenélést egy más művészeti ágakkal kiegészítve tulajdonképpen egy újfajta zenélés kezdődjön, mert ez szerintem a 21. század, ez a jövő, és ezt a legkomolyabban mondom, a legnagyobb zenekaroknak is ez profiljává kell váljon az évek alatt most.
0: Jó,
1: még nem szeretnénk elveszteni a közönségünket.
0: Jó, de a rosszról nem beszélünk, inkább tessék nekem segíteni, hogy mit jelent a mozaik, vagy miért mozaik az az évad, amire már a Pannonbérlet már ugye elérhető, hogy áll össze? Az a lényegben, hogy összeálljon?
1: Ez, igen, pontosan.
0: Ráhibáztam.
1: Igen, nagyon ráhibázott, mert minden évben ugye valamilyen motívum mentén megyünk. Itt a mozaik ugye rengeteg féle évadunk volt. Ennek most pont ez a neve, ezt a marketing osztály, kreatív marketing osztály készíti.
0: Nem baj.
1: És szerintem pont ez lesz a lényege, hogy a különbözőségek összejönnek egy koncerté.
0: Jó, és ha már a fiatalság bevonása a művészetbe, vagy a művészet élvezetébe, amit én kihagytam, az a szöktetés a Szerályból, május 24-29-31, és ez az Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós terme, és a fiatalok biztos, hogy ugranak, ha Vecsei H. Miklós nevét meghallják. Én ugrom, ha Varró Dániel fordítása, vagy a nevét meghallom. A kiégő izzókról nincs sok tudomásom, kérek segítséget.
1: Igen, ez egy Vecsei H. Miklós rendezésű, még a Covid ideje alatt készült opera előadás az Eiffel Műhelyházban, amit most idéntől én dirigálok, ezt a visszafölmelegítését az operának, és most ezen a héten elkezdődtek a próbák is rá. Ez egy izgalmas, multimédiás pont, amiről beszélek, pont olyan fajta rendezés, és mindenképp látni kell, mert a Mozart zenéjéhez egy nagyon-nagyon kontrasztos világot teremt Vecsei H. Miklós, mert ezt a régi csodálatos zenét egy teljesen őrült modern helyszínbe helyezi, és ez ad egy izgalmat neki. Hát most háromszor lesz látható itt a Carmina Buranák mentén, tehát azt is dirigálom, és ezt a Mozart operát, úgyhogy nagy öröm, hogy végre a Carmina, mert után valami újra egy operával is foglalkozhatok, mert most már 8 éve csak a Carmina Buranát dirigálom az operaházban, korábban pedig rengeteg operát dirigálhattam. Úgyhogy ez is egy izgalmas projekt itt a május alatt.
0: És ahogy hallom, ez szerelem is, akkor Eiffel Műhelyház Bánffy Miklós terem szöktetés a Szerályból. Jaj! Na és természetesen én újra hívom a vendégünket, mert hogy valamiféleképpen vagy túléptünk egy időt, vagy valami történt, de Bogányi Tibort tárcsázom, és addig gyorsan szeretném az önök figyelmét is fölhívni, hogy amiről beszélgetünk, az nem egy füstbe ment terv, vagy nem elszállt szó, hanem arról van szó, hogy minden beszélgetésünket, minden érdekes beszélgetésünket utolérhetik Spotify-on is. Megpróbálok 21. századi lenni, és közben telefonálni. Tehát a napokban, tehát a délelőtt reggel a Nyitányban elhangzott beszélgetések, ebéd után, így szoktuk mondani, elérhetők lesznek Spotify-on, újrahallgathatók, illetve ha nem találkozhattak élesben, úgymond magával a hanganyaggal, a beszélgetéssel. És lenne még egy nagyon fontos kérdésem, Bogányi Tiborhoz, aki jelenleg nem elérhető, mert biztos minket hív, de azért még akkor gyorsan a pfz.hu weboldalt ajánlom mindenki szíves figyelmébe. Itt érhetők el a Pannon filharmonikusok koncertjei, először a pénteki koncert a MIPA-ban szerepcsere címmel, aztán egy jó utazás, nem olyan jó, az M6-oson megtett utazás után természetesen Pécsen a Kodály központban is elérhető ugyanez a szerepcsere, és nem felejtkeztünk meg a tulajdonképpeni szerelmekről, ami a Carmina Burana, illetve a szöktetés a Szerályból. Amíg én itt küszködök, és sajnos nincsen három kezem, addig megpróbálok egy picike zenét önök elé tárni, és nyilván megelégszik Bogányi Tibor is azzal, hogyha Siff Andrást hívom vendégül, illetve magát Johann Sebastian Bachot és az ő muzsikája után. Jön még egy kis kérdésem szokás szerint edukációról és jövőről itt a Klasszik Nyitányban.

Klasszik Rádió 92.1, itt május 5-én ez a klasszik nyitány, és egy jót beszélgettünk Bogányi Tibor Liszt Ferenc díjas karmesterrel, csellóművésszel, rendezővel. Egyrészt a Pannon Filharmonikusok száguldásáról, mert hogy május 8-a MIPA, 9-én Pécs Kodály Központ, ez az a bizonyos szerepcsere előadás, ahol mindenki vagy a régi szerepében, vagy az új szerepében lesz, mert hogy Keselyák Gergely vezényel, Bogányi Tibor most nem vezényel, hanem csellón játszik, ugyanakkor pedig Bánfalvi Zoltán, aki most a koncertmester, egy szerzőként bemutatkozó művész lesz a Capriccióval, szóló csellóra és szimfonikus zenekarra, de hát kérdezzenek még, és nézelődjenek meg a pfz.hu weboldalon, és igazándiból csak azért szerettem volna visszaírni Bogányi Tibort, hogy megdicsérjem, hogy egyrészt rendelkezésünkre állt, másrészt pedig megajándékozzam mindezért, úgyhogy most jön az igazi ajándék, amit elé is tárok, meg önök elé is tárok, ugyanis a mi hatalmas könyvtárunkban több darab szerepel a Pannon Filharmonikusoktól, illetve az ő játszásukkoltól. Csajkovszki Cis-moll Nocturne, illetve ennek egy részlete következzék most. Természetesen a Pannon Filharmonikusok játszanak, és jelen esetben a csellót elbitorolta Várdai István, de a karmester az biztos, hogy Bogányi Tibor. Még egyszer, tehát a beszélgetés elérhető lesz majd Spotify-on, most pedig jöjjön a hátradőlés ideje. A terep, a hang, az éter Csajkovszkijé, a Pannon Filharmonikusoké és az iménti vendégünké, Bogányi Tiboré.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A fővárosban torlódásra kell készülni a budai alsó rakparton a Petőfinál északi irányban, illetve a Margit híd közelében. A pesti alsó rakparton a Margit hídtól a Lánchídig, az Andrássy úton az Operától befelé, a Rákóczi úton a Barostértől, illetve a Kiskörúton az Asztória közelében. Telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, a Gyáli úton a Könyves Kálmán körút előtt, a Váci úton szakaszonként a Városhatártól, illetve a Rádai Gedeon utcában és a Csívézi utcában a Gyömrői út előtt. A 7. kerületben lezárták a Rumbaksebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbot utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott, a Király utcából a Dob utca így érhető el. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál napközben mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. A 2. kerületben a Gábor Áron utcában a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt beszakadt az útpálya, ezért a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Klasszik Rádió 92, 1 május 5-én, kedden délelőtt 3:49 tájékán járunk, és a sok-sok születésnapos között mindig félek megemlíteni olyan neveket, akiknek a halálozásához kötődik egy-egy évforduló, vagy a dátum, és a naptár úgy dobja ki, de nem lehet nem megemlékezni. Jókai Mór, magyar íróról, országgyűlési képviselőről, bár szerintem az érettségizők a tegnap magyar írók sokkal többet tudnak Jókai Mórról. 1904-ben ezen a napon hunyt el, és érdekesség, hogy az 1879-ben született Fedák Sári 1955-ben hunyt el ezen a napon. Nem ez az érdekesség, hanem hogy tulajdonképpen ilyen sokáig köztünk volt, és ez az 1955-ös dátum mondhatnók, hogy közeli. Ez egyrészt nem szeretem, ez a mondhatnók, másrészt pedig a 70 év, most gondoltam végig. És Kibédi Ervin Jászai Mari díjas magyar színész, akit hála Istennek megőrzött a filmvászon, meg a videó megosztókon is elérhetők, ráadásul a 7. kerületben mindenféle papagájával, állatával és majmával együtt élt 1997-ig, eddig a napig, és akkor most jöjjön egy sokkal szerencsésebb dátum, illetve nem tudom, mindig szomorúan gondolunk Szerencsi Évára, aki ma születésnapos, de az emléke ott van, amikor az ember az Abigailt látja és benne Ginát, akkor hihetetlenül a hatása alá kerül. Nem biztos, hogy egy szerencsét hozó szerep volt Szerencsi Éva számára. Nagyon sokan úgy tartják, hogy nem tudott kitörni Gina karakteréből. Éva maga egy szerencsétlen alkat, még ezt is mondta neki, még a főiskolán a rendező Várkonyi Zoltán, de azért vannak, akik szeretik, hogyha beütik a keresőbe 21. század Szerencsi Éva nevét, akkor van egy blog, ahol elérhetők róla gyönyörű fényképek, mármint fényképek, ahol szokás szerint gyönyörű, színházi szerepek felsorolása, film, tévéfilm, és nagyon fontos volt az életében egyébként a szinkron. Tudom, hogy nem ide illik, de nagyon sokan szerették, nézték. Hát nem én, nem. Szóval a Dallas című sorozatban Samantha meg sem tudott volna szólalni máshogy, de Kránic Lajos tudott volna még mesélni még rengeteg szinkron szerepéről, de hál' Istennek ezen a blogoldalon vagy weboldalon ez is elérhető. Na akkor nézzük, 1952. május 5-e Budapest, hogyha az életrajzot nézzük, 74-ben diploma a Színház és Filmművészeti Főiskolán, a már említett Várkonyi Zoltán osztályában. Ez egy nagyon jó évfolyam volt Szakácsi Sándorral, Szurdi Miklóssal, Felföldi Lászlóval, Sörös Sándorral. Tehetség, szépség, ez így együtt járt, mert ez utóbbival igazándiból nem biztos, hogy nagyon tudott mit kezdeni, de még a főiskolán Keleti Márton ráosztotta a Bob Hercegben az első szerepet, és aztán ugye Abigail, ez kitörölhetetlen, pedig ott volt a József Attila Színház, a Miskolci Nemzeti Színház, aztán ismét a József Attila Színház, Budapesti Kamara Színház, valamint a Rutkai Éva Színház, ahol nagyon hálásak, mert hogy volt, van Szerencsi Éva stúdió, illetve egy jó kis sétát ajánlok a belvárosban, talán hétvégén a Parlament felé, Bátori utca 22, 5. kerület, itt van egy emléktábla Szerencsi Éva tiszteletére, ami nem hozza vissza a szépségét, a törékenységét, azokat a szemeket, de jó gondolni rá, hogy keressék vagy a hangját, vagy az alkatát, vagy őt magát. És akkor a következő órában majd zenélünk tovább, meg most is zenélünk tovább, hiszen ez meg a könnyedség és a nyugalom a Nyitány sajátja.

Klasszik Rádió 92, egy nem sokára érkeznek, majd a pontban 9 órakor megszólaló és remélhetőleg jó hírek május 5-én, kedden, azon a napon, amikor azt kell mondanom folyamatosan, hogy dömdödöm, ugye nem felejtették el, 90 éve született Lázár Ervin, a nagyszövetű kerekerdő, aztán később született meg a fejében, de ne felejtkezzünk meg, hogy nem csak gyermekkönyveket írt, hanem a Trend kiadó által kiadott úgymond felnőtt könyveket is, de ha valahol el kell kezdeni, az természetesen a négyszögletű kerekerdő, illetve ha valahol el kell kezdeni, az a Móra kiadó, ami gondozza, úgy folyamatosan adja ki egyre újabban, mert igény van rá a mese könyveit, amit nem kell mesélőnek, hanem gondolkodónak kell szerintem hívni, és a Legkisebb boszorkány című bám előadással is rá emlékeznek. Az Arany Szamár Színház mutatja be a 6 színben majd, május 19-én el fogják kapkodni a jegyeket, előre szólok, de ez így is van rendjén, és tessék megnézni aztán újra Mikka Makkát, Aromót, a Fékezhetetlen Agyvelejű, Nyulat, Szörnyeteg, Lajost, mármint a televíziós játék jó voltából, és akkor itt lesz majd a Legkisebb boszorkány a 6 címben május 19-én, a következő órában pedig szokás szerint majd sokat

Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 5-én kedden. Szokás szerint azt fogom mondani, hogy dömdödöm, illetve most már azt kell mondanom, hogy jaj, nagyon izgulunk, értetek? A matematika érettségén napja van, közel 150 ezeren próbálkoznak meg a lehetetlennel, bár ha még én is túléltem, és sokan szerintem hallgatóink közül, akkor azt kell mondani, hogy meg lesz ez, kedves fiatalok, és meg lesz a névnapi köszöntés is Györgyi névnapon, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok minden Györgyinek, akik tulajdonképpen más névből származnak, a Györgyből, de hát ezt nem szabad mondani, inkább azt mondom nekik, hogy legyenek büszkék rá, hogy a 19. században alkották meg a nevüket, és Györgyikének kellett írni. Az volt a hivatalos, nem csak a becézés. Ha már viszont a hölgyeknél tartunk, akkor mindig a tánc jutott eszünkbe, de nem. Úgyhogy elindul, mostantól indul el a Nemzeti Táncszínházban a Budapest Táncfesztivál, és az egyik különleges programra szeretném fölhívni a figyelmet. Még mielőtt Vashegyi Györggyel beszélgethetnék sok mindenről, de hát főleg koncertekről és zenéről. Szóval tánc, a Tánc 30 árnyalata, ez egy interaktív tánc ismereti előadás, ami nagyon komolyan hangzik, de arról szól, hogy milyen történeteket mesél el a tánc, hogyan születik meg egy mozdulat, és milyen világok nyílnak meg a különböző táncstílusok mögött. Ráadásul ez egy izgalmas utazás, meg lehet ismerni a Nemzeti Táncház működését, aztán a Tánc 30 árnyalata című táncos ország imás filmet, innen a cím, és hogy milyen gazdag és sokrétű a tánc nyelve. Érdekesség még, vagy alapvető, Sárik Péter improvizatív zongora játékára Bakonyi Justina és Földes Milán 92, táncművészek egy nem sokára érkeznek meg a pontban a táncművészet emlékezetes pillanatait, és hát május 5-én hang is, kedden, úgyhogy el van napon, amikor azt elmondanak folyamatosan, hogy gömdözönségem stílusok és történetek között, és ez Lázár, igenis fiatalokban nagy szövetükerek ajánlható, úgyhogy csütörtökön este de 7-re a kis rókus, hogy nem csak 16-20 szám alátállat, hanem Nemzeti Táncszínházba kell menni, ott az előtérben szóval zongorakat is, de ha valahol el kell kezdeni, ez természetesen mesél majd, mert ha valahol el Budapesteni, táncfesztivál is ez ennek a programja, ami keressék a fesztivált, adjat is az interneten, mert igény van rá a könyvei, nem sokára majd akkor beszélnek, hanem gondolkodó beszélgetetekkel Vashegyi Györggyel, és írni, egy olyan és a legkisebb boszorkány indítunk előadással is rá emlékeznek. Az Arany Szamár Színház mutatja be a hadszínben majd, május 19-én elfogják játszik, Kovács Istvánéi a mélyen szóló basszus rendjén, aki veszesnyel jönni ide a stúdióba vendégként Vashegyi György. Ez pedig a nyitány, május 5-én keddel, délen, szörnyeteg Lajost, mármint a televíziós játék jó voltából, és akkor itt lesz majd a legkisebb boszorkány a hadszínben május 19-én, a következő órában pedig szokás szerint majd sokat zenélünk.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
0: Reklámot hallottak. A legfontosabb hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. Ma van az asztma világnapja. Folytatódik a napos, száraz idő. Jó napot kívánok! A mikrofonnál a hírszerkesztő Szabó Kati. Felfegyverzett iráni kishajókat semmisítettek meg az amerikai erők a Hormuzi szorosban. A hat járműről korábban lövéseket adtak le egy éppen horgonyzó dél-koreai teherhajóra, amely emiatt kigyulladt. A szállítóhajó 24 tagú legénysége nem sérült meg. Az incidens miatt Donald Trump amerikai elnök arra bíztatta Dél-Koreát, hogy csatlakozzon a szoros védelmében indított amerikai művelethez. Egy fegyverest ártalmatlanítottak az amerikai titkosszolgálat emberei a Fehérház közelében. A védett személyek biztonságáért felelős szervezet a közösségi médiában erősítette meg az incidenst, amelyről annyi derült ki, hogy a gyanúsított fegyvert vett elő, ezt követően a hatóság emberei beavatkoztak és rálőttek. A férfit kórházba vitték, állapotáról egyelőre nem adtak tájékoztatást, a körülményeket Washington rendőrsége vizsgálja. Legalább 21 ember meghalt és 61-en megsérültek egy közép-kínai tűzijátékgyárban történt robbanásban. A kínai elnök felszólította a helyi hatóságokat, hogy tegyenek meg minden tőlük telhetőt az eltűntek felkutatására és a sérültek ellátására. Egyben elrendelte, hogy gyorsan derítsék ki a detonáció pontos okát és állítsák bíróság elé a történtek felelőseit. Kína gyártja a világszerte forgalmazott tűzijátékok jelentős részét. A venezuelai politikai foglyok hozzátartozói a helyi ombudsman irodája előtt hívták fel a figyelmet az amnestia végrehajtásának késedelmére, és tiltakoztak a fogvatartottak romló egészségi állapota ellen. Egy amnestia törvényt, amelynek alapján minden politikai foglyot szabadon bocsájtanának, február közepén hirdette ki Delcy Rodriguez ideiglenes elnök Washington nyomására, miután az amerikai hadsereg január 3-án őrizetbe vette Nicolás Maduro venezuelai elnököt. A törvény elfogadását követő két hónap elteltével több civil szervezet továbbra is a végrehajtás lassúságát kifogásolja. Itthon átvették megbízó levelüket azok a képviselők, akik az áprilisi választáson az országos listán szereztek mandátumot. A Tisza párt 45, a Fidesz-KDNP 42, a Mi Hazánk mozgalom pedig 6 képviselő delegálhat az országos listán szerezhető 93-ból a parlamentbe. Az országgyűlés alakuló ülése május 9-én szombaton lesz. Az új törvényhozásban a Tisza pártnak összesen 141, a Fidesz KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak pedig 6 képviselője vesz részt. Ma van az asztma világnapja. A kezdeményezést 1998 óta tartják, május 1-jén. A világmozgalom az asztmásokért kezdeményezésére. Célja, hogy felhívja a figyelmet a megfelelő tájékoztatás és tudatformálás fontosságára a betegség visszaszorítása érdekében. Hazánkban több mint 300 ezer diagnosztizált asztmás él, de a valós szám ennél is több lehet. Végül az időjárásról. A sok napsütés mellett nyugat felől fokozatosan felhősödik az ég, de záporokra csak estétől, főként a Dunántúlon van esély. A délnyugati szél időnként megerősödik. A hőmérséklet pedig koranyári a szinten 25 fok körül alakul. Köszönöm a figyelmet, a híreket Szabó Katitól hallották.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban tart a baleseti helyszínen és a Dózsa-György úton a Verseny utcánál mindkét irányban sávlezárásra kell számítani. Torlódásra készüljenek a budai alsó rakparton a Rákóczitól északi irányban, illetve a Margit hídtól dél felé, a pesti alsó rakparton a Lánchíd felé mindkét irányból, a Nagykovácsi út Hűvösvölgyi út útvonalon, a Budakeszi úton szakaszonként és a Szélkálmán téren vezető utakon. Lassan lehet haladni az autópályák fővárosi bevezető szakaszain, a Budaörsi úton végig, a Hegyalja úton a Döbrentei tér előtt, illetve az Erzsébet hídon Pestre, valamint az Árpád hídon és a Margit hídon Budára. Torlódásra kell készülni a Rákóczi úton a Baross tértől, az András úton az Operától befelé, az Üllői úton az Ecseri út és a Nagykörút előtt, illetve a Váci út, Megyeri út közös csomópontjánál, de telítettek a sávok a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében. Az Árpád fejedelem útján az Üstökös utcánál napközben mindkét irányban korlátozásra kell készülni felújítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután tart a vízvezeték javításait, a külső sávot lezárták. Schilling Zsolt, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Most pedig folytatódjon a Nyitány. A mikrofonnál Gaskó Balázs.
4: Nagyon nagy szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat május 5-én kedden. Szokás szerint azt fogom mondani, hogy dömdödöm, illetve most már azt kell mondanom, hogy jaj, nagyon izgulunk, értetek? A matematikai érettségi napja van, közel 150 ezeren próbálkoznak meg a lehetetlennel, bár ha még én is túléltem, és sokan szerintem hallgatóink közül, akkor azt kell mondani, hogy meg lesz ez, kedves fiatalok, és meg lesz a névnapi köszöntés is Györgyi névnapon, úgyhogy nagyon boldog névnapot kívánok minden Györgyinek, akik tulajdonképpen más névből származnak, a Györgyből, de hát ezt nem szabad mondani, inkább azt mondom nekik, hogy legyenek büszkék rá, hogy a 19. században alkották meg a nevüket, és Györgyikének kellett írni. Az volt a hivatalos, nem csak a becézés. Ha már viszont a hölgyeknél tartunk, akkor róluk mindig a tánc juthat eszünkbe, de nem. Úgyhogy elindul, mostantól indul el a Nemzeti Táncszínházban a Budapest Táncfesztivál, és az egyik különleges programra szeretném fölhívni a figyelmet. Még mielőtt Vashegyi Györggyel beszélgethetnék sok mindenről, de hát főleg koncertekről és zenéről. Szóval tánc, a Tánc 30 árnyalata, ez egy interaktív tánc ismereti előadás, ami nagyon komolyan hangzik, de arról szól, hogy milyen történeteket mesél el a tánc, hogyan születik meg egy mozdulat, és milyen világok nyílnak meg a különböző tánc stílusok mögött. Ráadásul ez egy izgalmas utazás, meg lehet ismerni a Nemzeti Táncház működését, aztán a Tánc 30 árnyalata című táncos ország imás filmet, innen a cím, és hogy milyen gazdag és sokrétű a tánc nyelve. Érdekesség még, vagy alapvető, Sárik Péter improvizatív zongora játékára Bakonyi Justina és Földes Milán táncművészek mozdulatai idézik majd meg a táncművészet emlékezetes pillanatait, és hát kell természetesen hang is, úgyhogy Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója vezeti végig a közönséget stílusok és történetek között, és ez igenis fiataloknak is ajánlható. Úgyhogy csütörtökön este 7-re a Kisrókus utca 16-20 szám alá, tehát a Nemzeti Táncszínházba kell menni, ott az előtérben szól a zongora, táncolnak a fiatalok, illetve Ertl Péter is mesél majd, mert hiszen indul a Budapest Táncfesztivál, és ez ennek a programja, keressék a fesztivál programjait is az interneten, illetve a közösségi oldalakon. Mi pedig nem sokára majd akkor beszélgetünk, illetve én beszélgethetek Vashegyi Györggyel, és rögtön egy olyan darabbal indítunk, ami a Teremtés Haydntól, illetve hát ebből természetesen egy részlet. Na, hogy az Orfeó kamarazenekar játszik, Kovács Istváné a mélyen szóló basszus, és aki vezényel, jön ide a stúdióba vendégként ő, Vashegyi György. Ez pedig a Nyitány, május 5-én, kedden délelőtt.

Klasszik Rádió 92.1, egyáltalán nem véletlen, hogy az imént Mozart G-moll szimfóniájának harmadik tétele a Nemzeti Filharmonikus Zenekar jóvoltából, és Kocsis Zoltán vezényletével hangzott el mi nálunk, hiszen nem sokára érkezik majd a stúdióba Vashegyi György, akivel beszélgethetünk majd a Nemzeti Filharmonikusok főzene igazgatójaként az évadról, a hagyományról, felfedezőkedvről, egyensúlyról, változatosságról, mert ugye a bérleteket, a sorozatokat, a koncerteket ez irányítja, és ez hatja át 2026-27-ben, jaj, de furcsa ezt kimondani, és azt is furcsa kimondani, hogy Radnóti Miklós születésnapján, hát, és akkor az ember vesz itt egy nagy levegőt, hogyha irodalommal akarunk foglalkozni, Gatter Miklós néven született költőnkkel, azt is lehet, de ha az utóéletével, azt is lehet, és én már tavaly óta ajánlom önöknek azt a remek könyvet, ami nem könnyű, amit végig gondolni egyáltalán nem könnyű, de el kell olvasni. Ez Ács Dániel, az egyik legjobb magyar oknyomozó riporter könyve, a Nem tudhatod, az ő apja irodalomtörténész volt, és egy különleges figuráról mesélt Ács Dánielnek, egy csendőrből lett ellenállóról, aki egyébként tehetséges irodalmár is volt, és rejtélyes, tragikus körülmények között hunyt el. Ő Dienes András. Tehát Dienes András 1962. augusztusában felszáll egy Balatonra tartó vonatra, iratokkal teli kézitáskájával, elindul Almáliba, hogy megírja a legújabb tanulmányát, Radnóti Miklós halálának tisztázatlan történetét. Az út során a táska ezzel a hatalmas

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Voltak időszakok, amikor egy-egy kávéház különös jelentőséget kapott az akkori magyar szellemi életben. Ilyen volt az 1880-as években a Pannónia kávéház. Ide jártak az Operaház és a Nemzeti Színház művészei, Újházi Ede, Audrey Lehel és Paulai Ede. Itt rendezték évente az elhíresült színészbőrzéket is, virágvasárnaptól nagypéntekig. Meg annyi színész sors dőlt itt el, ugyanis itt találkozott az akkori Magyarország valamennyi színi direktora és intendánsa. A kávéházi asztalok mellett olyan szerződések köttettek, melyek az egész ország színházi életét meghatározták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A háromszoros olimpiai bajnok Papp Lászlót mindmáig az ökölvívás legnagyobbjai közt tartják számon. A budapesti bástya és a vasas versenyzőjeként 7 országos bajnokságot nyert, kétszeres amatőr Európa bajnok, emellett színészként is kipróbálta magát. 1957-ben a Melbourne-i olimpiai győzelem történetét játékfilmben dolgozták fel, Nehéz kesztyűk címen. A film főszerepét maga Papp László játszotta, igaz a vásznon Ács Lászlónak hívták. Az edzőjét a kor egyik nagy színész egyénisége, Rajz János alakította. A filmet a korabeli kritika nem fogadta túl lelkesen, de a box jeleneteket meggyőzőnek találták. A forgatókönyv megírásában részt vett a közismert újságíró Peterdi Pál is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Magyar fejlesztésű időjárási applikáció mutatkozott be New Yorkban. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az EduLine. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában, két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számukat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Magyar időjárási app hódítja meg New Yorkot. Az Egyesült Államokban is megkezdte terjeszkedését a magyar fejlesztésű Mateo Navigátor. A platform rendkívüli pontosságú előrejelzést kínál, az utcák mikroklimáját is elemzi, így például a széllökéseket és a hősziget hatást is jelzi. A rendszer globális meteorológiai adatokra épül, előrejelzései folyamatosan frissülnek, és akár 14 napos prognózist biztosítanak a felhasználóknak. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A millenniumi újjáépítés során Budapestnek rengeteg épületfára volt szüksége. Szállításuk legolcsóbb módja az volt, hogy a kidöntött fatörzsekből tutajt készítettek, és ezeket a Dunán a városba úsztatták. Általában 8-10 tutaj úszott egymás után, lécekkel, deszkával, zsindellyel megrakva. Egy ilyen tutajcsoport tett ki egy szállítmányt. A tutajosok a fakereskedő alkalmazottai voltak. Bár a szállítás emódja olcsó volt, de kockázatos, ráadásul az átázott faanyagot még sokáig kellett szárogatni felhasználás előtt. A 19. század végére a vasúti szállítás kiszorította. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Hosszú út vezetett az első színiiskola létrejöttéig. 1837-ben nyitotta meg kapuit a Pesti Magyar Színház, amely 1840-től nevében is a magyarság egyik reprezentatív nemzeti intézménye lett. A Nemzeti Színház nem csak a magyar nyelv elfogadtatásának és ápolásának legelső fóruma, hanem a polgári haladás egyik legfőbb hirdetője is volt, és nem kis szerepet játszott az 1848-as forradalom és szabadságharc szellemi előkészítésében. A szabadságharc leverése után a Habsburg Birodalom Magyarországon önkényuralmi rendszert vezetett be. Ekkor a Nemzeti Színház feladata még fontosabbá vált. Ugyanakkor működésének személyi és tárgyi feltételei egyre szűkösebbek lettek. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1970-es évekre megnövekedett a nemzetközi átmenő forgalom Budapest belvárosában, ami a legdélebbi, vagyis a Petőfi hídon bonyolódott le. Ez növelte az utóbbi híd terhelését, valamint a főváros zaj és légszennyezését. Erre való megoldásként merült fel egy a főváros szélén haladó elterelő autóút, az M0-ás körgyűrű megépítése, amely magába foglalt egy újabb dunai híd konstrukciót is. A Deák Ferenc híd, vagy nullás híd több nemzetközi főútvonal részét képezi. Budapest legdélebb hídja is, és a legnagyobb forgalmú országos közúti Dunahíd.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Prodám Guido olasz származású magyar gyógyszerész és repülőgéptervező volt, a magyar Viatika úttörője. Fiumében született 1882-ben. Családja olasz volt, egyedül ő vallotta magát magyarnak. A Kolozsvári Egyetemen tanult gyógyszerészetet, majd Budapestre érkezése után Mátyásföldön vett részt a repülőtéren folyó kísérletekben. 1911. novemberében ő volt az első, aki Budapest belterülete felett repült. Saját repülőjével Fiuméba is eljutott, és elsőként repült az Adriai tenger fölé, azonban leszállás során elvesztette uralmát a gép fölött, és a tengerbe zuhant. Csodával határos módon kisebb sérülésekkel megúszta. Az első világháború után minden vagyonát a magyar aviatika fejlesztésére fordította. Mátyásföldön egy emléktábla és a Prodám utca őrzi a nevét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő. Szakmai párbeszédet sürget a Magyar Bank szövetség elnöke. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Megbukott Romániában az Ilie Boloján vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Pszichiátriai kezelés alatt állt az az álmokfutó, aki hétfőn gyalogosok közé hajtott az autójával egy lipcsei bevásárló utcában. Két embert gázolt halálra. Sokan megsérültek, pontos számokat a hatóságok nem közölték. A Bild című német napilap úgy értesült, hogy a 33 éves gázolót napokkal korábban egy pszichiátriai osztályon ápolták, de vasárnap elbocsátották, mert agresszív volt a többi beteggel. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Többnyire napos idő várható, majd éjjel átmenetileg megvastagszik a felhőzet, néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Holnap eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél ma és holnap is megélénkül, néhol megerősödik vagy viharossá fokozódik. Éjszaka 9-15, holnap napközben 25-29 fok valószínű.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Árpád magyar nagyfejedelem nevét viselő híd építését már 1903-ban eltervezték, de az építés csak több mint 30 évvel később indult meg. A munkálatokat a II. Világháború miatt félbe kellett szakítani, mivel a felépítményeknek csak kis része volt még csak készen. Így ez volt az egyetlen híd, amit a németek nem robbantottak fel a harcok során. A végül 1950-ben megnyitott átkelő Sztálinról lett elnevezve, és csak 8 évvel később kapta meg az eredetileg is neki szánt Árpád nevet. Ma ez a híd Budapest legforgalmasabb hídja. Naponta mintegy 150 ezer jármű halad át rajta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A repülőgépek figyelése, fotózása sokak kedvtelése. Itthon nagy népszerűségnek örvend a Liszt Ferenc repülőtér kettes futópályájának vecsés mögötti része. Az ide látogatók a repülőtér kerítésén kívülről jól rálátnak a gyorsan közeledő gépekre. A nézelődők a siklópálya tengelyében állva egészen különleges élményt élhetnek át, amikor a gépek alig 80-100 méter magasan suhannak el felettük. Itt van egy a kerítésnél magasabb megfigyelőhely, úgynevezett spotterdomb, ahonnan a délutáni órákban jó fényviszonyok mellett lehet fotózni a földet érő repülőket. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Szombat-vasárnap Óbuda napja rendezvényre várják a családokat több helyszínen, a Főtéren, a Szentlélek téren, a Csobánka téren és az Icsi udvarban is folyamatosan lesznek programok. Többek között fellép a Makám, a KFT, a Kis Csillag és a Kaláka is. Ezen kívül rengeteg workshop, játszóház, gyerekkoncert és meseelőadás is lesz, hogy a legkisebbek is remekül szórakozzanak. Szombaton madarak és fák napja, valamint az évfái fesztivál egy helyen, a Jókai kertben. Rengeteg élmény várja a látogatókat ezen a tartalmas, mégis könnyed napon. Lesz madárgyűrűzés, élő madaras bemutató, séták, előadások, kiállítások és sok-sok játékos felfedezni való. Megismerhetjük az év madarát, fáját, emlősét, rovarát, gombáját és még jó pár izgalmas év faját. Úgy, hogy közben nem egy tankönyvben lapozgatunk, hanem élőben találkozunk velük. Lesz még tárlatvezetés is a Madárország kiállításon, kiskerti ornitológia, kúszómászó barlang és természetvédelmi 10 próba játék is. A Klebersberg Kultúrkúria ad otthont az Összjáték című táncelőadás bemutatójának, amely Tímár Gergely és Mindák Réka első közös alkotása. A produkció a Tímár együttes táncosaival valósul meg, és a közös alkotómunka folyamatából építkezik. A darab kiinduló pontja a próbaterem világa, ahol a mozdulatok formálása és az egymásra hangolódás válik a színpadi történet alapjává. Innen bontakozik ki a Kárpát-medence gazdag tánckultúrája, különböző tájegységek és nemzetiségek hagyományain keresztül. A produkció élő zenei kísérettel szólal meg. Vizeli Bálint és zenekara gondoskodik a hiteles hangzásról. Az alkotók célja, hogy a néptánc hagyományát kortárs, élő formában mutassák meg a közönségnek. Jó szórakozást kívánunk!

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos, száraz idő. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette kormány. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki Pósfai Mihály. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Megbukott Romániában az Ilie Bolojan vezette Európa-barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélsőjobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, amelyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök azt írta, a DPK-k tagjainak és a harcosok klubjának köszönhető, hogy a nemzeti oldal nem térdelt le a globalista erők előtt a digitális térben sem. Orbán Viktor szerint az önkény és az akarnokság korszaka kezdődik, az új kormány támogatni fogja a háborút és a migrációs paktumot, és meg akarja szüntetni a védett energiaárakat. Egyúttal a Fidesz megújulását sürgette. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. A hallgatói képviselet arra kérte a hivatalba lépő kormányt, hogy számolja fel az alapítványi rendszert, valamint a kuratóriumot. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: A fővárosban baleset miatt a Fiumei úton irányonként csak egy sáv járható a Salgó-Tarjáni utca közelében. Jelentős a torlódás. A 23-as és a 24-es villamos helyett az Orci tér és a keleti pályaudvar között pótlóbusz közlekedik. A 28-as, a 28-a, a 37-es és a 62-es villamos terelve közlekedik, nem érinti a Magdolna utca megállót. Baleset nehezíti a közlekedést a 18. kerületben is a Halomi úton a Tarkő utca közelében. A 182-es és a 282-e autóbusz terelve közlekedik, nem érinti a Tarkő utca, illetve a Királyhágó út megállót. Lassú a haladása a Budaörsi úton, befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé, a Szél Kálmán tér környékén, illetve a budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gergely utcában, a Kada utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
5: Kellemes délutánt kívánok mindenkinek, nézzük, hogy a folytatásban kivel várjuk Önöket. Lendvai György lesz a vendégünk, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, most pedig Beethoven 8. F-dur szimfóniájának második tételét hallgatjuk meg a Clevelandi Szimfonikus Zenekar előadásában.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Üdvözlöm, jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást!
0: Két évad között vagyunk, az előző már lezárulóban, a következő pedig még nem kezdődött el. Ilyenkor mi történik az ön lelkében? Tehát, hogy végig tekinti azt, hogy hogy zajlott az elmúlt évad, van valamiféle lezárás érzés, vagy pedig már az új várakozásával telik minden pillanat?
1: Az évad végén mindenképpen van egy lezárási érzés. Tehát, hogy az ember elkezd iskolába járni, sőt, tulajdonképpen azt hiszem, már az óvisok is így vannak, ugye akkor, akárhogy is nézzük, június-júliusban lezáródik a tanév, elkezdődik a vakáció, és aztán szeptemberben újraindul. Ez ugye mondjuk egy 10-12-16-18 évig tart egy ember életében, mondjuk attól függ, hogy egyetemre jár-e vagy se, és ez ad egy ritmust az életének. Most a művészekre azért az jellemző, sajnos egyre kevésbé, de mégiscsak az a klasszikus, hogy a színházi évad az valamikor, és ezzel a hangverseny évad is természetesen valamikor szeptemberben elkezdődik, szeptember körül, és aztán tulajdonképpen május-júniusban véget ér. Ebben nagyon belerondított a légkondicionáló. Ugye azért értek véget az évadok, mert olyan dögmeleg volt mondjuk a Zeneakadémián, hogy már nem lehetett koncertet rendezni. Amióta van légkondicionálás, azóta egyre inkább kitolódik a szezon, és ugye a turisztika is nagyon fejlődött azóta, és tulajdonképpen tudnánk úgy csinálni az évadot, hogy körbeérjen a szezon, tehát hogy ne legyen nyári szünet. Én azonban roppant fontosnak tartom, elsősorban a zenészeink miatt, hogy legyen legalább egy 6-7-es szünet, amikor is pihenni tudnak, rekreálódni tudnak, el tudnak menni, tudnak előre számolni bizonyos periódussal arra, hogy mikorra vegyék ki a szabadságot. Tehát nálunk nyugodtan lefoglalhatják 2029 mondjuk augusztus első hetét, mert biztos, hogy szünet lesz. És egy zenésznél ugye máshogy van a szünet. Egy zenésznél, van mondjuk egy 5-7-es szünet, és mondjuk augusztus 20-án elkezd dolgozni, az azt jelenti, hogy 15-én már nagyban gyakorol. Tehát 1-7-es szünetet nincs értelme kiadni, mert nem tudja lerakni a hangszert. Szóval igen, van egy ilyen ritmusa, ilyenkor van egy évadzáró társulati ülésünk, az új helyünkön van arra is lehetőség, hogy bográcsozzunk, főzzünk, süssünk, úgyhogy akkor a társulati ülés után mindig van egy kis eszemiszom, megbeszéljük az egész évad eseményeit, és akkor visszatekint az ember arra, hogy mi minden történt, de tekintettel arra, hogy ebben a szakmában ugye 2-3 évre előre tervezünk, mindig így átlapolódnak az évek, tehát hiába záródik le, akkor már a jövő évadon jár az ember az esze, sőt már az utána következő évadon, úgyhogy ez így mindig, persze van egy lezárás, de ez így mindig gördül előre, és egy viszi magával az embert az a folyamat.
0: De milyen jó, hogy említette a közös bográcsozást, hiszen itt azért egy közösségről is szó van. Ugyanakkor meglepet engem a klíma, mint szempont, amit említett, de valóban, ahogy kifejtette, ez abszolút valid. És milyen volt az elmúlt évad, hogyan értékeli?
1: A tavalyi évad során két nagy zenei díjat kaptunk, és ez hál' Istennek az idén is folytatódott, tehát a legjobb koncertszerű opera előadás a Toszka előadás lett Keselyák Gergely vezényletével. Ezek a díjak nekünk nagyon-nagyon sokat jelentenek, hiszen mi egy olyan vállalat, nevezetesen a MÁV zenekara vagyunk, amelyik azért tartja a zenekarát, hogy a vállalat nevét fényezze, jó színbe tüntesse fel, vigye a jó hírnevet, és amikor egy-egy ilyen díjat megkapunk, az látom, hogy a vasút vezetőjének is nagyon, nagyon számít, és nagyon elismerik. És ugye az nekünk nagyon fontos, mert ha azt ők elismerik, akkor tudjuk azt, hogy ők mögöttünk állnak, és akkor tudunk nyugodtan dolgozni. Az új helyünkön, ahol bográcsozni is szoktunk, van egy kis kertrész. Ide most már évek óta a hozzánk állandóan visszatérő hírességek ültetnek egy-egy emlékfát. Úgyhogy Kobayashi Kenichirónak van ott fája, Charles Dutoisnak, Maxim Vengerovnak, és az idén ennek a Toszka előadásnak a tiszteletére most Kesselyák Gergő ültetett egy hársfát. Mindenkitől megkérdezem, hogy milyen fát szeretne, és hát olyat próbálunk ültetni, egy kicsit, tehát mondjuk a japán cseresznyét ültetett a Kobayashi, ami gyönyörűen virágzott egy-két héttel ezelőtt, nyírfát ültetett a Vengerov, és a Gergő egy hársfát választott. Folytatódott a MIPA-ban az All Stars Series nevű sorozatunk, ami egy német céggel és egy magyar filmes céggel közösen valósul meg. Ide tényleg a legnagyobb karmesterek járnak. Az idén sajnos Eschenbach mester megbetegedett, de Lawrence Foster jött helyette, aki szintén világnagyság és fantasztikus jó koncertet csinált. Most pedig, ahogy eljöttem a próbateremből, Néme Jervi próbál a zenekarral. Meg kell mondjam, hogy ezek olyan egyéniségek, hogy amikor bejönnek az udvarra, vagy egyáltalán bejönnek a próbateremre, vagy benézek a próbára, és akkor ott látom, hogy az egy legenda ott áll a zenekar előtt, és olyan kisugárzásuk van, nyilván a koruknál fogva és hírüknél fogva fölmennek a pulpitusra, csend, tehát mindjárt koncentrált munka folyik, óriási élmény, és ugye én nagyon hiszek abban, hogy egy zenekar attól lesz jó igazán, hogy sok jó karmesterrel dolgozik. Természetesen az egy nagyon jó dolog, hogyha az adott zenekarnak egy kiváló vezető karmestere van, mert mégiscsak azzal dolgozik sokat, de ezen kívül én számomra nagyon-nagyon fontos, hogy olyan vendégkarmestereket hívjak meg, akik nyomot hagynak a zenekaron, és akiktől mindig tanul valamit az együttes.
0: És ez valószínűleg oda-vissza így működik.
1: Ebben már nem vagyok annyira biztos, mert mondjuk Néme Jervi 89. évét tapossa. Nyilván tapasztalatot szerez, hogy aztán tanul-e rajta, az nem tudom, de így van, ez egy
0: oda-visszautó
1: folyamatot.
0: Jövünk vissza, szó lesz még a karmesterekről is, jó? Lendvai György a vendégem, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója itt az Intermezzóban.

0: Még nem tudjuk, hogy ki lesz a vezető karmester. A vezető karmester kiválasztása nem egy könnyű folyamat. Ugye nem elég, hogy valaki jó karmester és jó muzsikus, jó zenész, valamilyen módon kapcsolódni kell a zenekarhoz. Kicsit olyan ez, mint a házasság, vagy mint egy tanár-diák viszony. Lehet valaki nagyon jó tanár, lehet valaki nagyon tehetséges diák, és valahogy nem jön össze az a kapcsolat, és aztán fordítva is igaz. Tehát nem kell nagyon jó tanárnak lenni, de ha valamilyen módon meg tudja találni a hangot az adott növendékhez, akkor fantasztikus dolgokat lehet csinálni. Úgyhogy én is azt az elvet vallom, mint sok kollégám, hogy az új vezető karmester keresése az mindig akkor indul meg, amikor aláírjuk az aktuális vezető karmesterrel a szerződését. Tehát minden vendégkarmestert egy picit olyan szemmel nézünk, hogy el tudnánk-e képzelni őt állandó karmesternek. Robi úgy döntött, és aztán ezt később megbeszéltük, és egy közös döntésnek tartjuk, hogy ez az 5 év nagyon szép volt, és ő most kipróbálja magát más területeken, és sokfelé hívják őt vezényelni. Ugyanakkor ahhoz, hogy egy új vezetőkarmestert válaszunk, idő kell, tehát meg kell hívni sok jelöltet. Én beszéltem a zenekar testületeivel, kik azok a karmesterek, amúgy is figyeljük folyamatosan, minden karmesterről kérünk véleményt a zenekartól, van fogalmunk arról, hogy kit szeretnek, kit nem. Ez természetesen nem mindig egyezik az én véleményemmel, vagy a menedzsment véleményével. Az egy dolog ma, hogy egy karmester hogy tud próbálni, mennyire szeretik a zenészek, de ugye egy vezető karmester mégiscsak a zenekarnak az arca. Tehát ő az, akit ismer a közönség, ő az, akit felismer a közönség. Mi háttérmunkások vagyunk, és mint ilyen nagyon nagy szerepe van abban, hogy megfelelő lobby tevékenységet végezzen, reprezentálja a zenekart a zenei életben, ne adj Isten az anyagi forrásokhoz hozzá segítse a zenekart. Úgyhogy ez egy nagyon összetett folyamat, és már az idei évad is arról szólt, hogy olyan karmestereket hívtunk meg, akit el tudnánk képzelni erre a posztra, és a jövő évad pedig főleg erről fog szólni, szóval legalább 6-7 karmester jön úgy, akiket úgy tekintünk, hogy na, olyan szemmel nézzük, hogy elképzelhető-e, hogy ő lesz Robi utódja vagy se, de ezt az egy évet valószínűleg vezető karmester nélkül fogjuk végigcsinálni. Ez nem példanélküli, és nem is extra dolog, úgyhogy remélem, hogy ezzel azt sikerül kiválasztani az utódot.
1: Valahogy úgy fogalmazott, talán a zenék között, hogy ez nagy részt kémia, szóval nem lehet igazán kiszámítani, de mégis hát ismerve a zenekart, a zenészeit, mit gondol, hogy milyen szemléletű vagy személyiségű ember lehet jó vezetőkarmester önöknél?
0: Hát most nem szépet fogok mondani, mert nem mondanám azt, hogy nálunk, általában a zenészeknél. Tehát ugye legendás Konrád Gyuri bácsi, aki minden budapesti zenekarnál megfordult, kvartettezett, kamarazenekarozott. Ugye azt mondta, hogy igazából 3 faktor az, ami miatt megszerettik a zenészek a vezető karmestert. Az egyik az, hogy nem állítja őket nagyon magas mérce elé, és nem teszi magasra a lécet. A második faktor az, hogy mindig dicséri a zenekart, a harmadik pedig, hogy legalább fél órával előbb hagyja abba a próbát. És ez a 3 megvan, akkor ez a nyerő karmester a zenekarnál.
1: Az, hogy fél órával hagyja előbb abba a próbát, ez miért fontos, hogy legyen idő ebédelni?
0: Meg előbb hazamenni, aha, meg a sör előbb ér az ajkakhoz, mint egyébként.
1: Aha, tehát akkor most ilyen szempontok alapján is keresnek
0: hát, ez pont az az eset, amit említettem, igen, hogy a menedzsment szempontja, vagy az én szempontjaim nem mindig esnek egybe a zenészek szempontjaival. Aha,
1: és az ön szempontjai?
0: Én nagyon szeretem azokat a karmestereket, akik végig tartják a próbákat, és meg kell mondjam, hogy ilyen szempontból a mi zenészeink is fantasztikusak. Tehát van olyan karmester, amelyik, tehát ezek közül a nagy nevek közül is, akik járnak hozzánk, akik előbb abba hagyják a próbát, mert úgy gondolják, hogy a zenekar magasabb színvonalon játszik, mint amire ők számítottak, mint amennyi próbát kérnek, és számtalanszor volt arra példa, hogy a zenészek feljöttek, és azt mondták, hogy kérje meg a maestrót, hogy ne hagyja abba a próbát, mert olyan érdekes, amit ő

0: mond, olyan érdekesen próbál, és mi szeretnénk tőle tanulni, úgyhogy ha lehet, tartsa végig. Na most az igazság, amikor ezt elmondom egy karmesternek, szóval ennél nagyobb dicséret nincs, és akkor látom, hogy ettől ők inspirálódnak, és akkor fantasztikus munka folyik ilyenkor a próbákon, és a koncert is általában nagyszerű.
1: Nagyon szépen köszönöm, jövünk, visszafolytatjuk a beszélgetést a következő évadról. Lendvai György a vendégem, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója.
2: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: A fővárosban baleset okoz torlódást a Ferihegyi repülőtérre vezető úton a Kőér utca közelében, továbbá a Petőfi hídon Buda felé a belső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést a Szilágyi Erzsébet fasorban kifelé a Nyúl utcánál. Lelassult a haladás. Erős a forgalom a Pesti alsórakparton, a Lánchíd közelében mindkét irányból. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként és a Kiskör úton az Astoria felé mindkét irányból. Lezárták a 7. kerületben a Rumbak-Sebestyén utcát a Madách Imre útnál felújítás miatt. Az Asbóth utca és a Madách Imre út egyirányúsága megváltozott. A Király utcából a Dob utca, az Asbóth utca, a Madách Imre út útvonalon érhető el. A Madách Imre úton útszűkületen kell áthajtani. Sávlezárásra kell készülni a 10. kerületben a Gergely utcában. A Kada utca közelében, mert gázvezetéket javítanak. A 7. kerületben a Rottenbiller utcában a Lövölde tér felé az István utcánál lezárták a külső sávot, mert javítják a burkolatot szerdán hajnalig. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot közműjavítása miatt. Szűcs Magdolna, PKK Info.
2: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Ez az Intermezzo, a stúdióban Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója. Hamarosan kezdődik az évad, azért szerencsére még itt a nyár előttünk, ami lehetőséget nyújt a zenészeknek is a pihenésre. De aztán mi történik majd, milyen programmal, milyen koncertekkel készülnek?
1: Az évadunk nagyjából úgy épül föl, mint az elmúlt 25-30 évben, azzal a kis különbséggel, hogy két új sorozatot indítunk, egyet a francia intézetben, itt kifejezetten francia kamara zenét fognak játszani a muzsikusaink. Ennek van már hagyománya, hiszen amikor Csaba Péter volt, ő ugye francia állampolgár volt, a művészeti vezetőnk, akkor ott bérletsorozatunk volt, és ezt hozzuk most vissza. A másik pedig az olasz kultúrintézetben lesz, ahol nyáresti sorozatot fogunk tartani, már az idén elindult, még nem mertük sorozatnak nevezni, de jövőre már bérletbe raktuk, 4 koncert lesz, és hát a szokásos zeneakadémiai és műpabeli bérleteink is megvannak. A Festetics palotában kamarazenekari koncertsorozatunk van, nagyon örülök annak, hogy itt régi, vagy nem is, nagy öregeket hívunk meg a magyar zenei életből, kamarazenei életből. Jön Adorján András fuvolaművész, aki ugye Németországból jön, aztán Lencsés Lajos oboaművész. Németh Pált sikerült meghívnunk, aki a Capella Savariával ugye úttörője volt az autentikus játéknak, és barokk repertoárt fogunk vele játszani. Ezek mind nagyon nagyszerű dolgok. És folytatódik a világsztárok fellépése. Martin Haselböck jön, aki orgonálni fog és vezényelni a zenekarunkat. Pepe Romero játsza majd a híres Aranjuez-i koncertót, az ő neve ugye a gitárosok körében abszolút a top gitárosok közé tartozik. Antonello Allemandi, aki már többször vezényelte a zenekarunkat, szintén fogja együttesünket dirigálni, és Maxim Risanov pedig jó barátját, Misha Majszkit hozza szólistának, úgyhogy szerintem ez is egy olyan sorozat lesz, ami nagyon emeli a zenekarnak a hírét, és remélem, hogy a műpát meg is fogjuk vele tölteni, ahogy ez már szokott lenni.
0: Az önök nevével fémjelzett Unokák és nagyszülők hangversenye sorozat is folytatódik, ugye? Hát ez már 30 évre tekint vissza talán?
1: Így van, olyan, és most visszatérünk a Nemzeti Múzeumba, és úgy tervezzük, hogy ha olyan nagy lesz az érdeklődés, mint amilyen az idén volt, ugyanis ugye 2 koncert van, általában 10-kor és 11:30-kor, és nem tudtuk kielégíteni az igényeket. Úgyhogy most opcionálisan a Nemzeti Múzeumban egy délután 14:30 időpontot is befoglaltunk, úgyhogy ha eladjuk a 2 délelőtti időszakot, akkor lehet, hogy délután is lesz még egy koncert. Nagyon szeretem azt a koncerthelyszínt, persze mindenki szereti a Nemzeti Múzeumot, de most itt a koncerthelyszínen van a hangsúly, tehát ahogy az ember fölmegy ott, és látom, hogy a gyerekekkel fölmennek a szülők vagy a nagyszülők, ugye az oszlopcsarnok, akkor belépnek a műtárgyak, akkor fel kell menni ott a díszlépcsőn, a festmények, szóval az embert mindjárt egy olyan millióbe helyezi, és egy olyan lélek átalakuláson megy keresztül, ami szerintem roppant fogékonyá teszi általában a művészetekre és a zenére is. És akkor ott felcsendül a zene. Ugye azért is fontos az a helyszín, hiszen tulajdonképpen az első bérletes hangverseny sorozatnak Magyarországon ez volt a helyszíne. 1853-ban, amikor novemberében, amikor Erkel megalapította a Filharmonia Társaság zenekarát, mert az operai zenekarok úgy döntöttek, hogy ők szeretnének szimfonikus repertoárt is játszani, akkor itt a Nemzeti Múzeumban hirdették meg az első sorozatukat, akkor még nem Ludwig von Beethovent írtak a plakátra, hanem Beethoven Lajost például, de ezért ennek a helyszínnek szerintem történelmi jelentősége van, és ez valahogy érződik a falakból.
0: A zenekar vizuális megjelenése is megújul, ugye? Hiszen egy kiváló szakember, neves díszlet és jelmeztervező, grafikus, festőművész, zenész, Erkel László Kenta úr lesz a felelőse.
1: Hát igen, ezt gondolom az Erkelről jutott most itt hirtelen eszünkbe. Hát Kenta úrt azt nem kell bemutatni senkinek. Szerintem ő egy rendkívül kreatív, fantáziadús művész. Nem lebecsülendő, hogy Erkel leszármazott, tehát valamennyi köze van a zenéhez, és édesapja ugye a rádió zenei együtteseinél dolgozott, úgyhogy ő tulajdonképpen egy erős zenei közegben nőtt fel. Úgyhogy amikor leültünk először beszélgetni arról, hogy mégis mi az elképzelés, hát neki már majdnem azt mondom, hogy kész tervei voltak, vagy legalábbis kész ötletei voltak arra, hogy milyen irányba induljon el, és szerintem egy nagyon kiváló tervet sikerült neki készíteni, új logónk van, és az egész arculatunk ugye a honlaptól kezdve a névjegykártyákig, a levélpapírokig mindenütt egységes, és remélem, hogy ez most sokáig ki fog tartani, és nagyon örülök annak, hogy elvállalta ezt a feladatot. Én hiszek abba, hogy egy művész együttesnek művészi logója is kell, hogy legyen, és művészi megjelenése, hogy kell legyen, és hát Kentover erre abszolút jó alany volt.
0: Új design jellemzi tehát majd a MÁV Szimfonikus Zenekar következő évadát. Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést Lendvai Györggyel, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatójával.

0: Jó estét kívánok! Május 6-a van. Minden kedves Fridának és Ivetnek szeretettel gratulálunk. Ez a mai kétség kívül az ő napjuk. De természetesen a mai naphoz is tartoznak világnapok. Például ma van a felelős állattartás napja, ez mondjuk nem világnap, ez azt hiszem, hogy egy hazai ünnep, de annál fontosabb, vagy legalább annyira fontos, 1990 óta a Rex Kutya Otthon Alapítvány kezdeményezésére jött létre, aztán ez is egy hazai szál,
1: ez az Intermezzo,
0: hogy ma van a
1: Táncház
0: napja, az 1972-es
1: első
0: Táncház találkozója emlékére. Ugye most már azóta eltelt,
1: több mint
0: 54, lassan, ahogy számolom, hát emlékszem, hogy fontos ünnep volt az 50. Gyakorlatilag az egész év
1: is
0: ennek
1: lesz 2027.
0: Hát világnapot éppen most én nem is találtam, de ha bárki tud a mai napra szóló világnapot, akkor szóljon. Most pedig a folytatásban Craig Armstrong szerzeménye következik a Rómeó és Júlia című filmből, az Erkény jelenet muzsikája szól.
2: Amikor megjelent a Deutsche Grammophonnál az ő Beethoven 9 szimfóniája, és már akkor zeneakadémistákat ültettünk be a MÁV szimfonikusok tagjai közé, és ennek nagyon nagy sikere volt, nagyon élvezték. Gábor amúgy is egy pedagógus alkat, úgyhogy ezt a sorozatot valójában a zeneakadémiával közösen rendezzük. Egy hétvége alatt, 3 nap alatt fog lemenni a 9 szimfónia, 4 koncerten, és a 9 szimfónia mellé még a korálfantázia is, tehát az utolsó nap lesz a korálfantázia, és aztán a 9. szimfónia. Ez sokszor így megy a koncerteken. És azt tervezzük, hogy közel fele a muzsikusoknak zeneakadémista lesz. Én hiszek abban, hogy az ifjú muzsikusok úgy tudnak a legtöbbet tanulni a zenekari játékból, ha beülnek a profik közé. Tehát az is jó nyilván, amikor a zeneakadémián leül 60 zeneakadémista, és ott egy valamilyen produkciót előkészítenek, de ugye mindegyik kezdő, ezt nem szabad elfelejteni. Itt úgy ültetjük be őket, hogy egy öreg róka, egy fiatal, egy mávzelkos, egy fiatal. A szólamvezetők külön foglalkoznak velük minden egyes alkalommal. Gábor bejön egy fél órával előbb, beszél nekik a művekről, felhívja a figyelmüket, nem tudom, technikai problémákra, tanácsokat ad, elmeséli, hogy neki mit jelent, mit mondott erről neki Yehudi Menuhin, mondjuk ilyeneket. Szóval azért annak is van egy feelingje. Ennek
0: ez a Klasszik Rádió 92, egy véget ért a mai Intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Nagy Judit, a Filharmónia Magyarország és kommunikációs és programigazgatója. 5 és 6 óra között pedig Király Béla biogazdálkodó íróval beszélgettem legújabb könyvéről, melynek címe A kék zónás kert. Ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Szemők Bálint technikusnak. Mindenkinek jó pihenést, holnap reggel a Nyitányban Szerémi Nóra várja önöket. Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
2: Vagy mik azok a szempontok, ami alapján ő megformál egy művet. Szóval sokkal többet hallunk utána a műből is. És hát ez része ugye a zenei tehetség gondozásunknak, hiszen a MÁV zenekar mindig is híres volt arról, hogy az ifjú karmesterek, akár karmesterórákon, akár diplomákon, most jövő héten az opera énekeseknek az ária vizsgáján fogunk játszani, vagy a különböző hangszeres szólistákat kísérjük. Egyrészt így figyelemmel tudom én is kísérni, hogy mi a felhozatal, és tényleg mondhatom azt, hogy nem nagyon van karmester, aki ne fordult volna meg nálunk valamilyen korban. És tehát ez az egyik része a fiatalokkal való foglalkozásunknak, a másik pedig a zenei nevelés, ugye az ifjúsági koncertek, ahol tulajdonképpen a csecsemőkortól egészen az egyetemistákig minden korosztálynak kínálunk különböző sorozatokat. Úgy érzem, a zenekarukra egyre nagyobb felelősség hárul, azzal párhuzamosan, hogy az iskolákba szép lassan szorul vissza az énekoktatás. Igazából nem érzem, hogy mi ezt tudnánk pótolni, de mégiscsak valamilyen módon tudunk egy kicsit enyhíteni, vagy javítani a helyzeten.
0: Mit tart a legfontosabb feladatnak a zeneoktatásban?
2: A zeneoktatásban azt hiszem azt, amit bármilyen oktatásban. Szerintem egy magyar tanárnak, egy történelem tanárnak, vagy egy zenetanárnak, mind ugye egy feladata kéne legyen, hogy megszerettesse azt a tantárgyat, amit tanít. Mert ha azt megszeretteti, akkor egy életre ad útra valót a gyereknek.
0: Az ünnepi év záróhangversenye a Kurták 100 keretében telik majd. Hát ez még messze van, de meséljen róla, mi az, amit tudni lehet.
2: Ez lesz az utolsó hangverseny, Takács Nagy Gábor vezényli, akinek ugye nagyon-nagyon szoros kapcsolata Kurtággal, nem mint zeneszerzővel, vagy nem csak mint zeneszerzővel, hanem mint tanárral. Tehát Kurták kamara zene tanára volt Gábornak, rendkívül sokat tanult tőle, és azt hiszem, hogy kölcsönös a tisztelet, és pár évvel ezelőtt kifejezetten a zenekarunk számára lett meghangszerelve a Zwiegesprech nevű darab, ami eredetileg egy kvartettre íródott, és ezt a darabot fogjuk játszani ezen a koncerten. Ezen kívül elhangzik egy Beethoven zongora verseny, és egy Schumann szimfónia, mert ugye ez a két zeneszerző Kurták Gyuri bácsinak a két kedvenc zeneszerzője, és direkt a BMC-be tartjuk ezt a záró eseményt, remélve azt, hogy ont könnyen el tud jönni, és meg tudja hallgatni ezt a koncertet is. És hát az egész évet úgy tudjuk lezárni, hogy ő köztünk van.
0: Különleges évadnak néznek elébe, de hát még közben itt van az idei is, amelynek a záró koncertje, záró eseménye még várat ránk.
2: Így van, meghirdettük sajtótájékoztatón a jövő évad tervét, a koncertjeinket, szólistáinkat, és immár hagyomány, hogy egy szabadtéri koncerttel nyitjuk meg a következő évadot. Ez most május 10-én este 6 órakor lesz a Nemzeti Múzeum kertjében. Ugye a lépcsővel szemben, az Arany János szobor tövében ott helyezkedik el a zenekar, úgyhogy a lépcsőn, mint egy amfiteátrumba helyezkedik el a közönség. Elég népszerű szokott lenni, ugye a járókelők is hallják, ők is bejönnek. Mindenkinek tudom ajánlani, állítólag nagyon jó idő lesz, úgyhogy ideális egy ilyen. És a műsor is olyan, ahol szórakoztató zenék fognak elhangozni a klasszikus irodalmon belül, és ilyenkor a Robi mindig lehetőséget ad néhány önjelölt karmesternek, hogy kipróbálhatja, milyen az, amikor zenekart vezényel. És hát tulajdonképpen mint vezető karmesternek, Robinak ez lesz az utolsó koncertje, és én itt megragadnám az alkalmat arra, hogy megköszönjem az ő 5 éves munkáját, és azt a kiváló hozzáállást és szeretetet, amit a zenekar iránt tanúsított, és azokat a magas színvonalú koncertet, amit velünk végzett az elmúlt 5 év során.
0: Nagyon köszönöm a beszélgetést, még annyit áruljon el, hogy hogyan tekint az előttünk álló évadra, milyen gondolatok, érzések kavarognak önben?
2: Nem tudok eltekinteni attól, ami az országban folyik. Tehát ugye van egy hatalmas várakozás, nagyon nagy változás lesz, és hát mi egy unortodox zenekar vagyunk. Tehát ugye az, hogy egy városnak van zenekara, az triviális, az, hogy egy országnak van egy nemzeti zenekara, az is triviális, az, hogy egy vasútnak van zenekara, az nem annyira triviális. Eddig, hála Istennek, a zenekar tudott úgy bizonyítani, hogy a vasút kitartott mellettünk. Mi nagyon reméljük azt, hogy ez a jövőben is így lesz. És majd meglátjuk, hogy ez a sok változás, aminek elébe nézünk, ez mennyire fogja szolgálni a magyar zeneügyét, a magyar kultúra ügyét, és egyáltalán Magyarország és a magyar emberek ügyét.
0: Nagyon sikeres évadot kívánok, sok varázslatos pillanattal.
2: Nagyon szépen köszönöm.
0: Köszönöm szépen, hogy itt volt. Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója volt a vendégem itt az Intermezzóban.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
3: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok a Magyar Nemzeti Galériában. A kiállítás főtámogatója a Szerencsejáték ZRT.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Folytatódik a napos, száraz idő. Munkaviszonyhoz kell kötni a családi pótlék emelését, jelentette ki Pakusza Zoltán. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus egy óceánjárón. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Cinizmusnak minősítette az ukrán elnök, hogy Oroszország május 8-ára és 9-ére tűzszünetet hirdetett a győzelemnapi rendezvények idejére, miközben az éjszaka 5 halálos áldozatot és több tucat sebesültet követelő légi támadást hajtottak végre. A moszkvai tűzszünetre válaszul az ukrán elnök a május 6-ára virradó éjszakával kezdődően hirdetett fegyvernyugvást. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. A kormányváltással új horizont nyílik az akadémia előtt, jelentette ki a Magyar Tudományos Akadémia megválasztott új elnöke. Pósfai Mihály kerekasztal megbeszélés szorgalmazott a magyar tudomány jövőjéről, a jelenleg Hunrenhez és az ELTE-hez tartozó kutatóintézetek, valamint a kormány képviselőivel. Munkaviszonyhoz kötni a családi pótlék emelését a Mi Hazánk. Pakusza Zoltán alelnök közölte, legalább az egyik szülőnek dolgoznia kellene, mert korábban volt arra példa, hogy egyes családok arra rendezkedtek be, hogy a támogatásokból éljenek. Magyar Péter leendő miniszterelnök nemrég jelentette be, hogy a Tisza kormány megduplázná a családi pótlék összegét. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban 3 is meghaltak a fertőzésben. Az egészségügyi világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Láncid közelében mindkét irányból. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton. A Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrác úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kámfor utcában, az Újbalotai út közelében csatornajavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Lezárták a külső sávot a 2. kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában, a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. És most folytatódik az Intermezzo, itt a Klasszik Rádió 92.1-en. A mikrofonnál Bálint Edina.
6: Jó estét kívánok! Május 5-e van, Györgyi napja. Gratulálunk szeretettel, de ma ünnepelnek még Viola, Jutka, Irina nevű hallgatóink is. Ma van a szülésznők világnapja, a bábák és szülésznők munkájának az elismerése, aztán a mozgássérültek esélyegyenlőségének a napját is ma tartjuk, illetve készhigiénés világnap az egészségügyi fertőzések megelőzésére. Csupa fontos és lényeges téma. Most pedig az Intermezzo utolsó órájához értünk, ennek is az elején Sosztakovics 9. Ezdur szimfóniájának első tétele szól.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, a folytatásban kollégám Kovács László interjúja következik.
1: Az idei Jazzliget sorozat tavaszi időszaka pénteken egy különleges produkcióval zárul az Erzsébet Ligeti Színházban, Just for Fun. Ezt nem azért tettem hozzá, hogy mondjuk az angol nyelvtudásommal villogjak, hanem mert van ilyen is ebben a hírben, egész pontosan a Just for Fun Project. A vonalban Novotny Tibor ütőhangszeres művész, őt faggatom majd mindenről. Üdvözlöm, szép napot kívánok!
2: Én is üdvözöllek, és üdvözlöm a Jazz Jelentő hallgatóit is.
1: Ha a zenekar nevét nézzük, hogy Just for Fun Project, akkor ez tényleg csak egy olyan összeállítás, ahol összejöttek a zenészek, és jól érzik magukat. Tulajdonképpen ezzel le is zárhatnánk a beszélgetést a névvel kapcsolatban. Ez ennyi, vagy több?
2: Hát azért ennél több. Valóban ez így indult valamikor 6 évvel ezelőtt. Egy nagyon kedves zongorista és zeneszerző orgonista barátommal alakítottunk egy duót, akihez hozzájött elég sok muzsikus, sok-sok váltás után egy nagyon kellemes és nagyon dicséretes kis csapat jött össze, akikkel most fogunk játszani. A hazai jazz élet színeje, mondhatnám így is, zongoránál Csonyi Zoltán, aki talán idősebb nemzedéknek ismerős lehet a Kaszakő együttesből. Kolman Gábor kvintettel szokott mostanában nagyon sokat játszani. Maga Kolman Gábor is velünk lesz. Azon kívül Szalai Gábor, aki a Szalai trióban, a Szalai Orgen triónak a vezetője is, gitárosa, valamint a Budapest Bosszában is ő az egyik vezéregyéniség, valamint Sárkány Sándor bőgőzik, aki a Budapest Jazz Orchestrának az állandó tagja, valamikor a Benkó Dixielandnek is tagja volt. Hát ők azok, akik az újak az együttesben, és nagyon jól érezzük magunkat így együtt.
1: A Just for Fun Project, nekem elmagyarázta, én megvettem az egész projektet, ugye úgy konferáltam fel önt, hogy ütőhangszeres művész, de azért ütőhangszerből van egy pár, szóval mi lenne, ha leszűkítenénk a hangszerére, és elmondaná azt, hogy miért azt a hangszert választotta.
2: Igen, na most az van, hogy ez egy kicsit hosszabb mese lenne, hogy miért is ezt választottam. Igazából én egy vezető szimfonikus zenekarban játszottam Budapesten 7 évtizedeken keresztül, üsdobokon leginkább, de mindenféle más hangszeren is természetesen. Ez hozzátartozik a triangulumtól kezdve, az üsdobig és a vibrafontól kezdve a marimbáig minden. Na most nem csak a szimfonikus zene érdekelt, illetve a klasszikus zene, én mindig is játszottam jazz, úgyhogy annak idén a 80-as évek elején egyik alapító tagja voltam a Budapest Ragtime Bandnek, az eredetinek, valamint a kamarom zenei múltamban mindig jelen volt a jazz is, és most, hogy több időm van, ez 6 évvel ezelőtt alakult így az életem, beszereztem egy remek vibrafont, mert mindig az egyik szívem csücske volt a vibrafont, és mindig vibrafonoztam is mellette, és erre van ez az egész hegyre, tehát én vibrafonon játszom ebben az együttesben, úgyhogy hát igyekszem a szép hagyományokat, Milt Jackson és a Straight Jazz, valamint Gary Burton vonalt tovább inni a magam világával. Úgyhogy amit játszunk egyébként, tehát amit mondjak az
1: egyikről. Igen, ez lett volna a következő kérdésem, hogy beszéljünk egy picit a zenéről.
2: Igen, tehát a swing, a straight jazz, tehát a tiszta jazz, de ez egy kicsit azért meg van spékelve a funky felé, vagy a kicsit a jazz rock felé, tehát játszunk például Spyro Gerrard, és játszunk Herbie Hancockot is, úgyhogy igyekszünk egy olyan műsort összeállítani, ami széles zeneszerető, jazz szerető közönséget tud magához vonzani, és egy kellemes estét okozni mindenkinek.
1: De szerintem ez is meggyőző volt. Úgy gondolom, sok programot szoktunk mi itt a rádióban ajánlani. A vibrafon mostanság nem emlékszem, hogy előkerült volna bárhol is. Ha másért nem, hát emiatt a különleges hangszer miatt is jó szívvel ajánljuk a koncertet. Meg amúgy is szeretjük a Jazzliget sorozatot, tehát az eseményeiről rendszeresen beszámolunk. Úgyhogy gyakorlatilag, ha ezek után nem tudjuk meg rábeszélni a kedves hallgatókat, akkor csak meg kell hallgassanak valami vibrafonos, mert annak valami egészen különleges hangzása van, de én vagyok csak nagy rajongója. A lényeg, kedves hallgatók, hogy a Facebookon is megtalálják az eseményt természetesen, de jó, ha tudják, hogy pénteken az idei Jazzliget sorozat tavaszi időszakának záró produkciója lesz a Just for Fun Project, ahol egy csomó szerintem ismert jazz melódiát is fognak hallani, és az egyik különleges hangszer persze a megszokott hangszereken kívül a vibrafon lesz. Novotny Tiborral beszélgettünk, aki ütő hangszeres művész, így talán mondhatom azt, hogy vibrafon művész, van ez a kifejezés?
2: Van ilyen kifejezés, de még mielőtt befejeznénk a beszélgetést, azért egy valamit kihagytunk. Nagyon fontos pontja ennek a koncertnek, egy kitűnő énekesnő. Méghozzá Bolba Éváról beszélünk, aki velünk tart ezen a koncerten, és ő fogja tulajdonképpen felhelyezni a koronát erre a műsorra. Úgyhogy nagyon kedves és nagyon ismert jazz melódiákat fog ő énekelni a közönségnek. Tehát Bolba Évát is fogják hallani velünk.
1: És akkor én is hozzáteszek még egy dolgot, ami már csak ilyen kicsit off-topic, de ugye ott lesz Kolman Gábor, akinek tegnap volt a születésnapja. Nem tudom, megköszöntik-e majd a hétvégén a művész urat, de még az is lehet, hogy ez is benne lesz a programban. Ezt majd megtudja, aki ellátogat, ugye? Az Erzsébet Ligeti Színházba.
2: Igen, várjuk a kedves látogatókat és zenerajongókat.
1: Köszönöm szépen. Örülök, hogy beszámolhattunk róla, és örülök, hogy még terveztem feltenni egy kérdést, és így természetesen Bolba Éva neve is elhangzott. Kész csokjainkat

Ez a Klasszik Rádió 92.1, az Intermezzót hallják, programajánló következik. Folytatódik a Haydneum Régi Zenei Központ fortepiano sorozata. Somlai Petra és az Ensemble Varia Biele estje Schubert műveit állítja középpontba. A Hágai Királyi Zeneakadémia professzoraként is elismert Somlai Petra a Haydneum koncertjeinek rendszeres közreműködője. A repertoár a baroktól a kora

0: Atlantikáig terjed. Somlai Petra először Schubert legutolsó B-dur szonátáját adja elő, melyet a zeneszerző nem sokkal a halála előtt komponált. A Pisztráng ötösként közismert A-dur zongora ötös jóval korábbi kompozíció, ám csak egy évvel Schubert halála után 1829-ben adták ki. A közönséget pénteken a Zeneakadémia Solti termébe várják. Vasárnap ünnepeljük Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Az Európa Napi Fesztiválon családi programok, futóversenyek és koncertek szórakoztatják a látogatókat a Szabadság téren. Az események már reggel elkezdődnek. Az Európai Napi Futás félmaratoni távon kerül megrendezésre. A rajtot követően a gyerekprogramoké lesz a pódium színpad, ahol a Buborék Együttes koncertje után a Majorka Színház lép fel. Őket követi délután Varró Dániel és Molnár György zenés irodalmi gyerekműsora, majd a Veronaki zenekar koncertje. Délután a Budai Pop Duó és a Felefánd zenél, majd este a Hiperkarma játszik a nagy színpadon. A rendezvény egész ideje alatt izgalmas játékokkal várják az érdeklődőket, az uniós intézmények, illetve civil és szakmai szervezetek sátrai, többek között az Európa.hu képviselői is. A MÁV szimfonikus zenekar a hagyományokhoz híven idén is koncerttel mond köszönetet a közönségnek, az odaadó érdeklődésért és közösen ünnepli az új évad bemutatását. Erre vasárnap kerül majd sor a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. A szabadtéri koncerten a zenekart az együttestől távozó Farkas Róbert vezényli, méltó lezárásaként egy jelentős művészeti korszaknak és egyben ünnepélyes nyitányaként az új évadnak. A hétvégén rendezik meg a Csakamentes Fesztivált a Momsportban. Két nap az egészségtudatosság jegyében, hiszen minden lesz, ami gluténcukor, laktózmentes és vegán élelmiszer, vagy éppen alapanyag. Minden mellett szakmai előadások, élményekkel teli workshopok, nyereményjáték és gyerekprogramok is várják az érdeklődőket. Jó szórakozást kívánunk!
1: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A fővárosban erős a forgalom a pesti alsórakparton, a Láncid közelében mindkét irányból. A Rákóczi úton, az Üllői úton befelé szakaszonként, a Kiskörúton az Asztória felé mindkét irányból, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lassú a haladása a Budaörsi úton befelé a Sasadi úttól, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, valamint a Szilágyi Erzsébet fasorban befelé. Lezárták a külső sávot a Hungária körúton, a Rákóczi híd felé a Kacsó-Pongrácz úti felüljárónál csatornajavítás miatt. Lezárták a félútpályát a 13. kerületben a Kánfor utcában, az Újbalotai út közelében csatornajavítás miatt. A Kerepesi úton kifelé a Gyakorló közután lezárták a külső sávot vízvezeték javítása miatt. Lezárták a külső sávot a második kerületben a Gábor Áron utcában, a Szilágyi Erzsébet fasor felé az Orló utca előtt, mert beszakadt az útpálya. Útszűkületen kell áthajtani a 6. kerületben a Nagymező utcában a Lovag utcánál építkezés miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en Tittel Kingával és Szerémi Nórával.
1: A Mesélő Budapest rovatban a mai napon ismét egy úriember ül ide közénk képzeletben, aki nem más, mint Lázár Ervin, ugyanis 1936. május 5-én született. Az ő életét fogjuk megismerni, illetve az, hogy mi minden kötődik hozzá Budapesten, és ő hogyan kötődik Budapesthez. Az első pillanattól kezdve kötődik Budapesthez?
2: Igen, ugyanis 90 évvel ezelőtt itt született a fővárosban Lázár Ervin, édesapja Lázár István, uradalmi intéző, édesanyja pedig Pence Etelka. A fővárosban született, de a gyermekkori éveit a Tolna megyei alsó Rácegres pusztán töltötte. Itt élt a Lázár család egészen 1951-ig, és így a kis Ervin is a környező falvakba járt iskolába, majd a középiskolát a Szekszárdi Garai János gimnáziumban végezte, ott is érettségizett, és utána a budapesti ELTE bölcsészkarára került újságíró szakon, ekkor már az Ötvös kollégiumban lakott, és 1961-ben magyar tanári diplomát szerzett, és 65-ben költözött vissza a szülővárosába, Budapestre. Ekkor került az élet és irodalomhoz tördelőszerkesztőnek, és egészen 71-ig dolgozott itt, és ettől kezdve a rendszerváltásig szabad foglalkozású író volt, közben pedig a családjával 9 évig Pécelen laktak, és 1980-ban végleg visszaköltöztek Budapestre. Ezt követően is 1989-ben az Új Idők szerkesztőbizottságának tagja volt a lap első számának megjelenéséig, aztán a Magyar Fórum alapító tagjai között volt, később a Magyar Napló, a Pesti Hírlap, a Magyar Nemzet munkatársa volt, majd 90-es évek elején a Hitel olvasó szerkesztője volt, és 60 évesen ment nyugdíjba 1996-ban. Tehát ez nem az írói karrierje, hanem ez adta azt a mindennapi keretet a munkájának, ami mellett természetesen tudott írni, hiszen ő nem újságíróként vagy szerkesztőként lett híres számunkra és kedves számunkra, hanem a meséi által, hiszen a gyerekkori alapélményből táplálkozva kezdte el írni a meséit, a gyermekregényeit, amelyek tényleg végig kísértek szerintem több generációt már a gyermekkor évein, aztán fiatal felnőttként olvassuk ugyanezeket a mi kedvenceinket a gyerekeinknek.
1: Nem volt az ő stílusa.
2: Rendkívül nagy mestere volt a nyelvnek, nagyon játékos eszközként tekintett a magyar nyelvre, sajátos humorával, iróniájával újabb jelentés rétegeket adott ezeknek a mondatoknak, és hát minden írásának középpontjában valahol megtaláljuk a morális értékeket, a jó és a rossznak a dilemmáját. Azt is fontos róla tudni, hogy a mesék mellett novellákat is írt. Első novelláját 1958-ban a Jelenkor közölte.
1: Jöjjenek akkor a folytatásban a gyermekirodalmi művei.
2: 1964-ben jelent meg a Kisfiú meg az Oroszlánok című meseregénye a Móra kiadó gondozásában. Később ő lett már állandó illusztrátora, Réber László, akit Janikovszki Éva kapcsán is említettünk néhány héttel ezelőtt, hiszen sok kerek évforduló van mostanság. Aztán 1966-ban megjelent a Csonka csütörtök című első elbeszélés kötete, majd ezt követte 69-ben az Egy lapát szén Nellikének című könyv, és a harmadik pedig Butha szomorú 1973-ból, de továbbra is a legfontosabb műfaj Lázár Ervin számára a mese és az elbeszélés. 1971-ben jelent meg a Fehér tigris című groteszk hangvételű regénye, ez az egyetlen regénye, és az egyik leghíresebb műve a Hétfejű tündér 1973-ból, ez két kiadónál 8 kiadást is megért, ennek számos a színpadi adaptációja is elkészült. Aztán a másik szintén nagyon híres műve a 1979-ben megjelent Berzsián és Dideki című meseregény.
1: Itt egy pillanatra megállítalak, mert a Budapest Bábszínházban nem olyan régen mutatták be ezt a darabot, pont ahhoz kapcsolódnak, hogy 90 éves Lázár Ervin. Igen?
2: Igen, ezt, ahogy te is mondtad, nagyon sok feldolgozást ért meg, és ezt a nemzetközi zsűri 1982-ben Andersen diplomával is tüntette ki, és hát a négyszögletű kerekerdő, ugye ez szerintem mindenkinek az ezt első, ami eszébe jut. 1985-ben jelent meg, és megkapta az évkönyve jutalmat, aztán 4 évvel később, 1989-ben a Babberci, illetve 1996-ban a Csillagmajor című könyve ugyanezt az évkönyve díjat nyerte el.
1: A Babberci kalandjai egyébként pedig a Madách Színházban látható, úgyhogy akkor
2: nem véletlen, a 90-es évfordulóra
1: a színházak is így kapcsolódnak ehhez.
2: Az év gyermekkönyve kitüntetésre, amelyet a Nemzetközi Gyermekkönyv Tanács Magyar Bizottsága adományoz, három alkalommal is érdemesnek találták a meséit. 1989-ben a Babbercik nyerte el ezt a megtisztelő címet, 1990-ben a Lovak, Kutyák, Madarak, és 93-ban pedig a Manógyár.
1: Elbeszélései?
2: Többféle összeállításban, több kiadásban is találunk elbeszéléseket Lázár Ervintől. A legbővebb válogatást a Hét szeretőm című kötet tartalmazza 1994-ből, és a Csillagmajor 1996-ból a Szülőföld a puszta hangulatát idéző új elbeszéléseivel jelentkezett, és aztán 1997-ben Kis angyal összefoglaló cím alatt régebbi és még meg nem jelent novellák jelentek meg.
1: Lázár Ervin családjáról tudunk, vagy van információ, amit érdemes tudni?
2: Maga a család volt az egyik első számú inspiráló közeg Lázár Ervin számára, a gyermekeit is gyakran emlegette társ szerzőiként. Három gyermekük van Vati Zsuzsa írónővel, ő volt a felesége Lázár Ervinnek, Zsófia lányuk olasz-angol szakos tanárként, Fruzsina lányuk magyar földrajz szakos tanárként végzett, fiúk pedig jogász. És hát tényleg talán ennek a családnak is köszönhetően egy olyan különleges világot alkotott Lázár Ervin, ami a már említett művekben is megjelenik. Az a nagyszerű, hogy egy újabb szellemivel kötődik a fővároshoz, ő főleg a 9. kerületben, a Ferencvárosban lakott évtizedeken keresztül, úgyhogy 2017-ben egy nagyon szép emlékparkot hoztak létre, Kerekerdő Park néven, ahol bizony találunk egy Lázár Ervin szobrot is. Ez a szobor nagyon érdekes, ugyanis nem a saját jellemvonásaival ábrázolja Lázár Ervint, hanem a mesélő szerepében ül egy ilyen nagy kőtömbön, egy könyvvel a kezében, és körülötte pedig ilyen kisebb-nagyobb különböző formájú kavicsok, kövek találhatók. Ezzel az ő sajátosan megteremtett univerzumát jelképezi ez az egész installáció. Nagyon hangulatos a park, különböző programokat szokott itt szervezni a Ferencváros, ugye így kötődik tehát Lázár Ervinhez. Ez az a világ, amit ő megteremtett, ebben a parkban is tetten érhető.
1: Úgy kezdtük ugye a beszélgetést, hogy 1936. május 5-én született, és hát most 90 éves lenne, de mikor halt meg?
2: 70 évesen halt meg, 2006. decemberében, sírja a Farkasréti temetőben van. Ez is nagyon szép a síremlék különben, Csíkszentmihályi Mihály alkotása, egy alakot látunk vállán pedig egy galambbal. Emellett Újpesten általános iskola viseli a nevét, bent van egy nagyon szép emlékplakett is, itt is a négyszögletű kerekerdőre utalva. Korábbi lakóhelyén, illetve szülőhelyén, Pécelen és Rácegresen szintén emléktábla őrzi a nevét.
1: Köszönöm szépen!
0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.

0: Ez a Klasszik Rádió 92.1, véget ért a mai intermezzo. Ma délután az Impresszió rovat vendége volt Tímár Gergely, a Tímár Együttes tánckar vezetője és művészeti vezetője. Az Összjáték című táncelőadásról beszélgettünk, melynek bemutatója csütörtök este lesz a Klebersberg Kultúrkúriában. 5 és 6 óra között pedig velünk volt Lendvai György, a MÁV Szimfonikus Zenekar ügyvezető igazgatója, akivel leginkább az előttünk álló évadról beszélgettem. Én ezzel búcsúzom, köszönöm szépen a segítséget Jurásek Balázs szerkesztőnek és Pus Gergő technikusnak, mindenkinek jó pihenést, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, sikerült megőrizni Magyarország pénzügyi stabilitását. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A kihívásokkal teli világgazdasági körülmények közepette jelentős eredmény, hogy sikerült megőrizni és megerősíteni Magyarország pénzügyi stabilitását, jelentette ki a jegybank elnöke egy gazdasági konferencián. Varga Mihály elmondta, a magyar bankrendszer 40 ezer milliárd forint hitel kihelyezésére is képes lenne, a likviditási helyzete stabil, a hitelezési kapacitások rendben vannak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Április 12-én földrengésszerű vereséget szenvedtünk, ezt írta Orbán Viktor abban az üzenetben, melyet a digitális polgári körök tagjaihoz e-mailben is eljuttatott. A leköszönő miniszterelnök a következő évek legfontosabb feladatának, a nemzeti korszak vívmányainak megvédését nevezte, hozzátéve, hogy ehhez megújulás szükséges. Másodfokú egyenlet és függvényelemzés is szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mély telepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már 2 össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben 2 sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Több lakóépület és egy templom is megrongálódott a szerb-horvát határon történt földrengésben. Számos ház falain keletkeztek repedések, a legjobban egy római katolikus templom sérült meg, amelynek mennyezetéről nagyobb vakolatdarabok hullottak le. Személyi sérülés nem történt. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az összekötő vasúti hidat 1913-ban adták át másodszor a forgalomnak, de a II. Világháború alatt az átkelő két légi támadásban is megsérült kismértékben. Ugyan mind a két alkalommal sikerült kijavítani, a híd mégis elpusztult. A visszavonuló német csapatok 1944. december 31-én felrobbantották. Mivel a robbanó tölteteket a hídnyílások közepére helyezték, a teljes szerkezet a Dunába zuhant. A szovjet hadsereg szükséghidat épített a roncsok mellett. Ezt azonban az árvizek és a jégzajlások is veszélyeztették, ezért a végleges híd felépítése előtt egy félállandó jellegű hidat hoztak létre. Az úgynevezett K-rendszerű rácsos szerkezet nagy része rendelkezésre állt az ország különböző részein. A híd szerkezet szerelése összesen 76 napot vett igénybe, így Budapest már 1946. október 31-én visszakapta legfontosabb vasúti hídját. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Széchenyi Lánchíd építésének legnagyobb előremozdítója Széchenyi István volt, aki a tervezés előtt legjobb barátjával Andrássy Györggyel angliai tanulmányúton ismerkedett meg a kor híd építési vívmányaival. A legnagyobb magyar találkozott a legnevesebb brit hídtervezővel, aki a kevés pilléres lánchíd típust ajánlotta neki. Az első állandó budapesti átkelő tervezőjének és kivitelezőjének pedig William Tierney Clarke-ot választották, aki korábban már felépített egy ilyet. Az Old Hammersmith Bridge volt a Temze folyó első függőhídja, és ennek szinte pontos másolata lett a Lánchíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Classic a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerémi Nórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bosnyák téren forgatták 1981-ben Mihályfi Sándor a Piac című tévéfilmjének külső felvételeit. A film a szocializmus felszíne alatt működő gazdasági maffia világát mutatja be. Az alkotás már a próbavetítéseken nagy feltűnést keltett. A szereplők között megtaláljuk Őze Lajost, Ószabó Jánost és Szirtes Ágit is. Az érzékeny téma és az ábrázolásmód miatt bemutatását egy éven át késleltették. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mohácsi vészt követő török hódoltság, majd az azt követő osztrák elnyomás miatt több mint 4 évszázadot kellett várni arra, hogy egy állandó Duna híd terve megvalósulhasson. A török kiűzése után a Buda és Pest közötti révátkelést kezdetben repülőhíd, más néven lengőkomp segítette. Ennek lényege, hogy emberi vagy állati erő helyett a folyó sodrását használta fel a haladáshoz. Először a mai Erzsébet híd, majd a Lánchíd helyén szállított utasokat. A komp egy 750 méter hosszú kötélen lengett, amit több ladig tartott a víz felszínén. A két hajótest közötti fedélzeten összesen 3-4 lovas kocsi és 300 utas fért el, ami azonban a 18. században már kevésnek bizonyult. Így újra egy hajóhidat építettek a két város közé, amit már csak a Lánchíd megnyitása tett feleslegessé. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Folytatódik a napos, száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Magyar Péter arra kérte a minisztériumok vezetőit, hogy az új kormány megalakulásáig csak a működéshez szükséges kifizetéseket teljesítsék. A leendő miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, tudomásukra jutott, hogy az Orbán kormány feloldotta a pénzügyi kontrollokat, miközben úgy tudni, hogy a leköszönő kormány saját friss számítása szerint az államháztartás idei hiánya megközelítheti a GDP 7%-át. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Nagy mennyiségű papírhulladék gyulladt ki Debrecen határában egy mélytelepen. A tűz több épületre is átterjedt, amelyek közül már kettő össze is dőlt. A helyszínen 70 tűzoltó segítségével tudták körülhatárolni a lángokat. A tűzesetben ketten sérültek meg, egyiküket kórházba szállították. Az egyik épületből egy gázpalackot is kihoztak a tűzoltók. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Petőfi híd egy háromnyílású, felsőpályás, négy támaszú, rácsos gerenda híd, mely a Boráros tér és a Goldman-György tér között ível át a Dunán. A medernyílásokhoz mindkét oldalon feljáró hídak csatlakoznak, ezekkel együtt a teljes híd hossza meghaladja a fél kilométert. Pesten eredetileg egy ötnyílású szerkezet állt, de ezt erős korrodáltsága és a Boráros tér 1979-80-as teljes átépítése érdekében lebontották. Helyére pedig egy új felüljáró került, ami már háromnyílású. A felújítás során szűntek meg a különálló kerékpársávok a hídpályán, ezáltal az úttest szélessége 20,4 méter lett, beleértve a villamospályákat is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kavicsnak becézett Pap László Budapest Sportaréna épületbe 50 ezer tonnányi betont, 2300 tonna acélszerkezetet, több mint 11 millió csavart és több kilométernyi kábelt fektettek. Az épület nehezebb, mint az Erzsébet híd és a Szabadság híd együtt. Tömege nagyjából 200 ezer tonna. Az épület gyalogos terét Magyarország legnagyobb gránit felülete borítja, melynek területe 15 ezer négyzetméter. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban.

0: Infocseppet a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A vonalozó intézet Zinger Adolf könyvkötőmester Dezsefi utcai lakóházában és műhelyében működött. Az épület 1908-ban készült el, és hamar a budapesti könyvgyártás egyik központjává vált. A vonalozók a könyvkötészet legmegbecsültebb munkatársai voltak. A 20. század elején a könyveléshez, nyilvántartáshoz rengeteg vonalazott, táblázatos, előre nyomtatott könyvre volt szükség. Az ehhez való lapokat kötés előtt egyenként kellett hajtogatni, hogy a vonalak pontosan találkozzanak. Ez a monoton és nagy precizitást igénylő munka volt a vonalozók feladata. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Hofi 90.
2: Jól hallottátok! A Cut & Club Singers az én dalaimmal május 9-én a Budapest Kongresszusi Központban.
1: Jegyek kaphatók a hofi90.hu-n és személyesen a Broadway jegyirodában.
2: Na, még én is elérzékenyülök.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő. Vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás ellen irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Több szakmai párbeszédet sürgetett a Magyar Bank Szövetség elnöke egy budapesti konferencián. Jelasics Radován szerint a hibás, drága, bizonytalan gazdaságpolitikának nagy ára van, ezért fontosnak nevezte, hogy a gazdaság főszereplői gyorsabban álljanak át, ha lesz új gazdaságpolitika. Reményét fejezte ki, hogy eljött az érvelések ideje. Másodfokú egyenlet és függvényelemzési szerepelt a matek érettségi feladatai között, írta az Eduline. A vizsga elején könnyebb feladatokat kellett megoldaniuk a diákoknak, a második részben viszont összetettebb példákkal kellett megbirkózni. A portál szerint a diákoknak gyakorlati jellegű feladatokat is meg kellett oldaniuk. Középszinten csaknem 72 ezeren, emelt szinten pedig több mint 8 ezeren adtak számot tudásukról. Nehéz sorsú embereknek gyűjt tartós élelmiszereket hétvégén a Magyar Élelmiszerbank Egyesület. Országszerte 240 település, több mint 400 áruházában várják a tartós élelmiszer felajánlásokat. Péntektől vasárnapig elsősorban tésztát, konzervet, rizst, kekszet, lekvárokat és édességeket lehet leadni a kijelölt gyűjtőpontokon. Idén először haladta meg a hőmérséklet a 30 fokot, közölte a Hungaromet. Az ország döntő részén délutánra 25 és 30 fok közé melegedett fel a levegő, a Csongrád-Csanád vármegyei Derekegyházon volt a legmelegebb, ott 30,2 fokot mértek. Az erre a napra vonatkozó rekordot még 1946-ban rögzítették Kaposváron, akkor 33,4 fokot mértek. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház titkos légkondicionálója a Falk-Miksa utca 10-ben található. A lakóház udvarában egy hatalmas, kéményre emlékeztető téglaépítmény áll. Ebbe a téglakürtőbe a Dunából származó jégtömböket lehetett helyezni, a légáramlás pedig a hideg levegőt a parlament épületébe juttatta. A kémény hollétét sokáig titkolták, nehogy támadás érje az országházban dolgozó politikusokat. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Világhírű vendégművészek a MÁV Szimfonikus Zenekar új évadában. A 2026-27-es hangversenybérletek már elérhetők a mavzenekar.hu oldalon. Válogassanak gazdag kínálatunkból. Ünnepeljük együtt a klasszikus zene sokszínűségét május 10-én este 6 órakor az Open Day ingyenes koncerten a Magyar Nemzeti Múzeum kertjében. Vezényel Farkas Róbert. Éljék át a zene örömét a MÁV szimfonikusokkal.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula médiavállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlenkezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa Barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, záporeső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Fehér Sas tér a Tabán egyik közterülete volt 1936-ig, mikor a városrészt területrendezés miatt lebontották. A tér közepén állt egykor a szégyenoszlop. A legenda szerint ide kötötték ki régen a tolvajokat, bűnösöket és a csalóárusokat. A valóságban azonban egy olajlámpás tartószlopa volt az, amit Pellengérnek hívtak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gubacsi híd pilléreinek alapozása 1919-ben kezdődött meg. Az építők két darab hatnyílású rácsos acélhidat építettek. Az északkín a kikötői vasút és a hév osztozott, míg a délén a közötti forgalom kapott helyet irányonként egy-egy sávval. A II. Világháborúban Budapest ostroma idején ez az átkelő sem maradt sértetlen. A német alakulatok felrobbantották, és csak 1947-ben építették újjá. A felújított hídon a két oldal közé egy befüggesztett részen még egy vágányt alakítottak ki a hév számára, hogy a szerelvények irányonként külön vágányon haladhassanak. A híd 1978-as felújításakor a rajta áthaladó hévjáratot megszüntették. Forgalmát több autóbusz vette át. Az egykori hévvágányok helyén 1984-ben közúti sávokat alakítottak ki, de az építmény nem bírta a megnövekedett forgalmat. A legutóbbi felújítás óta a déli oldalon halad a közúti forgalom, az északi oldalon pedig a kikötői vágány és egy kerékpárút halad.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Batthyány téren áll a Fehér Kereszt fogadóháza, mely a 18. század közepén a város egyik legforgalmasabb fogadója volt, mivel a gyorskocsi állomás mellett feküdt. 1783-ban és 1784-ben a Budára érkező II. József császár is itt szállt meg. Nagy termében hangversenyeket, színi előadásokat és nagy táncmulatságokat is tartottak. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Folytatódik a napos száraz idő, vizsgálja a rendőrség Balási cégeit. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette kormány. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A vagyonkimentési ügy részeként vizsgálja a rendőrség azoknak a cégeknek a tevékenységét, amelyek Balási Gyula média vállalkozó érdekeltségébe tartoznak. A NAV pénzmosás elleni irodájának jelzése alapján hűtlen kezelés és pénzmosás gyanúja miatt folytat eljárást a Nemzeti Nyomozóiroda. Balási Gyula nevéhez köthető az elmúlt évek kormányzati kampányainak és rendezvényeinek lebonyolítása. Sajtóértesülések szerint több mint 350 milliárd forintnyi megbízást kapott. Az üzletember hétfőn egy interjúban jelentette be, hogy lemond minden tulajdon részéről, és felajánlja azokat az államnak. Lemondásra szólította fel a Színház és Filmművészeti Egyetem kuratóriumát és vezetőségét az intézmény hallgatói önkormányzata. A Hőok szerint Sepsi Enikő rektor, Antal Zsolt és Pacskovszki József rektorhelyettesek alkalmatlanok az egyetem egységének kifejezésére és az intézmény 161 éves szellemi örökségének gondozására. Erős, szuverén és szolgáltató kormányzati informatika kiépítését ígéri a leendő tudományos és technológiai miniszter. Tanács Zoltán szerint fontos az egységes informatikai sztenderek kialakítása, de nagyobb szakmai szabadságot kell hagyni az egyes ágazatok számára. A leendő tárcavezető úgy fogalmazott, a digitalizáció nem pénzszivattyú, hanem az ország felemelkedésének motorja. Megbukott Romániában az Ilie Bolozsán vezette Európa barát koalíciós kormány. A bizalmi szavazást a kormánykoalícióból kilépett szociáldemokrata párt és az ellenzékben lévő szélső jobboldali Románok Egyesüléséért Szövetség kezdeményezte. A továbbiakban az államfő döntésén múlik, hogy a parlamenti pártokkal folytatandó egyeztetéseket követően kit bíz meg kormányalakítással. Emberről emberre is terjedhetett a hantavírus, azon az óceánjárón, ahol a közelmúltban hárman is meghaltak a fertőzésben. Az Egészségügyi Világszervezet szerint továbbra is alacsony a kockázata annak, hogy ilyen módon terjedne a vírus. A hantavírust rákcsálók hordozzák, emberről emberre ritkán és lassan terjed, de a halálozási aránya 30-60% közé tehető. Többnyire napos idő várható, majd néhol kisebb eső, zápor eső előfordulhat. Szerdán eleinte napos, fátyol felhős idő lesz, délután gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, záporok, zivatarok kialakulhatnak. A szél megélénkül, hajnalban 9-15, szerdán napközben 25-29 fok valószínű.
0: Az NTI híreit hallották.